előadóit. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. A te zené. A te slágerei. A te rádiód. Paks FM.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetein nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról, Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi fél éves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, tejitelnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiek tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian csellón működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
1: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem.

0: volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
1: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm.

0: TOXFM.
1: TOXFM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: Árra és toprendszer haladéktalan megszüntetését sürgeti a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet, mivel meglátásuk szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a szektorra, miközben az infláció csökkentéséhez nem járult hozzá, írja az MTI. A szakmai szervezet közleményében elhibázottnak nevezte a szabályozást, amely állításuk szerint felgyorsította az olcsóbb, gyengébb minőségű importáruk térnyerését és hátrányba szorította a magyar gazdákat. A Fruit Web arra figyelmeztet, változtatás nélkül néhány éven belül eltűnhet belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Álláspontjuk szerint a jelenlegi gazdasági körülmények és a csökkenő infláció már lehetővé tennék a korlátozás kivezetését. Az eredetileg 2025 márciusában bevezetett, majd többször meghosszabbított ár és stop eltörlését korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség és Varga Mihály jegybank elnök is szorgalmazta. Kármán András pénzügyminiszter ugyan korábban fokozatos kivezetést ígért, a tárca júniusi nyilatkozata alapján az intézkedés megszüntetése egyelőre nincsen napirenden. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakályhőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyvessebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Mindössze 6 óra alatt csak nem 100 gyorshajtót mértek be a rendőrök Szekszárdon és a környező utakon egy fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés során. A Tolna vármegyei rendőrök a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegők kiszűrése érdekében tartottak kontrollt. Az egynapos akció során 99 esetben regisztráltak sebességtúllépést, a legkirívóbb esetben egy autós 110 helyett 167 km/órás sebességgel száguldott az M9-es autóúton. A gyorshajtók mellett több sofőr ellen intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni telefonálás, valamint a stop tábla figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti forrás, a helyes sebesség megválasztásával viszont tragédiák előzhetők meg. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Szeptember 15-e kedd reggel van. Megkezdjük ma reggeli élesztő című műsorunkat. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat, és természetesen balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. És legyen szép napotok legelső sorban, annak pedig, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Bízom benne, hogy azokkal a témákkal és dalokkal, amit hozok nektek, feldobom egy kicsit a reggelt, vagy gyorsabban fog eltelni majd a munkaidő. Néhány fontos információval kezdeném, mert hogy többek között a mai napon lejár, szeptember 15-én 16 órakor a javaslattételi határidő a segítőkész kitüntetés adományozására. Ezt hallhattátok nálunk már a hírekben is, viszont nem gondolom, hogy baj, hogyha még egyszer elmondom. A díjat Paksváros önkormányzata azok elismerésére alapította, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy a tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A lényeg, hogyha valakit szeretnétek jelölni, akkor ezt még ma megtehetitek 16 óráig. Az önkormányzatnál kell leadni az ajánlást egy egyoldalas indoklással. Aztán a másik, amire szintén felhívnám a figyelmet, az a gyermekétkeztetési térítési díjak, amik rendezetlenek, mert hogy vannak ilyenek, ezt is az önkormányzat tette közé, illetve arról tájékoztatott bennünket, hogy vannak, akiknek van rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díja. Ha valaki esetleg érintett és most hallgat minket, akkor ezt mielőbb rendezze. És akkor még egy érdekesség, felkerültek a workshop eredmények Paksváros önkormányzatának tájékoztatása szerint arra az oldalra, ami a település tervről szól. Ez pedig a paks.emperszent.studio oldalon található meg. Tudjátok, ez volt az a több részből álló workshop sorozat, ahol a lakosság is részt vehetett, és különböző témákban, ugye a település terv készítése kapcsán kérték ki a véleményünket. Érdekesek a megállapítások, menjetek fel erre a paks.emperszent.studio oldalra, és nézzétek meg, hogy mi lett az eredménye. És akkor ennyi közérdekű információ után nézzük, hogy milyen idő várható. Most jelenleg odakint 16 fokot, 15 és fél mutat a stúdió hőmérő, úgyhogy egy kis kabát az elkér, de nagyon kellemes idő van egyébként ennek ellenére. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Pára köt képződik az időkép előrejelzése szerint, megmondom őszintén, amikor én érkeztem a stúdióba, ezt nem tapasztaltam itt Pakson, de ez nem azt jelenti, hogy esetleg a vételkörzetben valahol nem lehet erre példa. Általában gyenge marad a légmozgás, és olyan 22 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Holnap pedig a napsütésé lesz a főszerep. Újfent csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol nem várható, a déli eszél több felé megélénkül. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, kora reggelre 7-14 fok közé hűl majd a levegő, és napközben a legmagasabb hőmérséklet viszont 24 és 29 fok között alakul, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy kicsit melegszik az idő, és hát ahogy nézem itt a következő napok előrejelzését, az a helyzet, hogy tovább fog melegedni az idő, legalábbis a mostani tudása szerint az időképnek, akár 31 fok is lehet majd pénteken. Oké, ennyit az időjárásról, és akkor menjünk tovább, nézzük, hogy kik azok, akik a ma reggel vendégei lesznek. Érdekes témákat hozok, ugyanis például érkeznek hozzám Horányi Beáta és lánya Kamacsó Hanna, akik az Erős Nők Országos Konferencia szervezői. Velük fogok beszélgetni, hogy egyáltalán hogy vetődött fel, hogy ezzel a tematikával szervezzenek Budapesten egy konferenciát. Aztán 8 órakor Palencsár Péter érkezik hozzám, aki Brunóban a Mizuno Openen 70 fős mezőnyből lett ezüstérmes 73 kilogramban. Őt is kifaggatom majd egy kicsit, és 8:30-ra pedig a Paksi Városi Múzeum munkatársai érkeznek az őszi programokkal, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni. Továbbra is természetesen Páfi Kati jóvoltából több helyi programról hozok majd egy kis ízelítő tudósítást, és mindenféle zenei és kulturális érdekességekkel is készültem, meg természetesen a sok-sok jó zenével, úgyhogy maradjatok velem és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok itt az élesztőben, maradjatok velem és ébredjetek velem!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 19 perckor folytatódik az élesztő szeptember 15-én, amikor is az Enikő és Melitta nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse, sokáig legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen a reggeli korán kelőknek is, akik már itt vannak velünk ezen a korai órán. Odakint 15,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, és az utakon egyelőre úgy látom, hogy minden rendben. Útépítésekre lehet számítani a vételkörzetben, az 52-es főúton, a 6-os, az M6-os autópályán, tehát több helyen is. Ezért óvatosan közlekedjetek, de alapvetően szerencsére balesetről egyelőre az Útinform információi szerint nincsen hír, amit mindig nagyon szeretünk olvasni és bemondani. Nos, és akkor említettem nektek az iménti bejelentkezésemnél, hogy bizony a paks.m/stúdió oldalra felkerültek a település terv workshopoknak az eredményei, és nagyon érdekes, hogy hogy látják a gazdasági szereplők, és hogy látják a civilek, úgymond a város pozitívumait, illetve a fejlesztendő területeket, úgyhogy érdemes ellátogatni erre az oldalra, és szerintem majd 9 óra után egy kicsit kidumáljuk ezt a kérdéskört is. Na de, említettem Páfi Kati kolléganőmet, és bizony Kati beszélgetett Hornok Jenővel, aki pedig a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, mert hogy a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, például szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal is segítik a vállalkozók, illetve a vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő, a térségfejlesztési koordinátora az Iparkamarának mondta el Páfi Kati kolléganőnek, és egyben egyébként ő a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője is a kamarának. Nos, a következő percekben a vele történt beszélgetésből hallhattok egy részletet, tehát Hornok Jenő következik.
2: 2024-ben indítottuk útjára a vállalkozásfejlesztési programunkat. Éppen most a napokban néztünk vissza, tekintettünk vissza az elmúlt időszak eredményeire. Egy nagyon szép felfutást mutat mind programok darabszáma tekintetében, mind a bevont vállalkozások tekintetében. Tavaly évben 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között, sőt a résztvevők között is, tehát egymás között is, és sokkal hatékonyabb mind az információszerzés, mind pedig a kapcsolatépítés, ugye ez is egy kiemelt területünk, vagy célunk kamaraként, hogy előmozdítsuk a vállalkozás közötti kapcsolatokat. Rendkívül színes programokkal és eseményekkel készülünk az idei év második félévében is. Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
3: Ezeket a programokat többnyire szexárlón tartjátok, vagy vannak itt települések is?
2: Alapvetően most az idei évben szexárd fókuszú. Tavaly évben is volt arra példa, hogy kimentünk Dombóvárra, Tamásiba, tehát hogyha mondjuk egy adott témakör kapcsán van akkora helyi szintű érdeklődés, amiért érdemes kivinni a programot a megyeszékhelyről, akkor természetesen erre megpróbáljuk megtalálni a megoldást.
3: Képzések területén mit vállal a megyei kamara?
2: Kifejezetten a vállalkozás fejlesztési képzésekre fókuszálnék, hiszen ez tartozik a vállalkozás fejlesztési osztály működéséhez. Az elmúlt időszakban immáron 15 képzési program kidolgozását valósítottuk meg. Ezeknek a képzési programoknak az az érdekessége, hogy ezek egy úgynevezett short képzések, tehát nem elhúzódó képzésekről beszélünk, hanem mindössze 2x4 órás jelenléti képzésről van szó. A köztes egy hétben pedig házi feladatot kapnak a résztvevők. Azt az egészséges egyensúlyt kell megtalálni, hogy hasznos legyen a képzés, de ugyanakkor hasznosítható tudást is adjon. És ez mondjuk sokszor nehéz megtalálni. De rajta vagyunk.
1: Hornuki Jenőt, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara térségfejlesztési koordinátorát és vállalkozásfejlesztési osztály vezetőjét hallhattátok. A folytatásban egy kis Kygo Ava Max 2-s duett következik a Whatever-re szól itt az élesztőben 2024-ből. Aztán hozok még egy-két dalt, és utána pedig Robi hozza majd a híreket. A hírek után pedig a programajánlóval térek vissza. Szóval, ha tudni szeretnétek, hogy milyen programok várnak ránk a következő napokban, akkor tartsatok velem továbbra is.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengely Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsaváros polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiák tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian csellón működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A kalocsai kortárs művészeti alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
2: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is tér grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
1: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében. Összesen 4 tűzesethez és 11 műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Tolna vármegyében, közölte a katasztrófa védelem. A műszaki mentések során 6 alkalommal baleseteknél volt szükség a szakemberek beavatkozására. Péntek reggel Bonyhádon egy árokba hajtott személyautót szabadítottak ki a Fásbokros területről a hivatásos tűzoltók, míg délelőtt Nagyvejként teljes terjedelmében égett egy autóbusz. A busz mintegy 30 utasa időben elhagyta a járművet, így személyisérülés nem történt. A lángok a környező vezetékekben és egy közeli lakóház homlokzatában is kárt tettek. A tüzet a Bonyhádi és a Szekszárdi egységek oltották el. Vasárnap délután Mosdóson 3000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, amit a dombovári tűzoltók fékeztek meg. Dombováron pedig 2 személyautó ütközött össze. Az egységek áramtalanították a járműveket, a balesetben egy ember könnyebben megsérült, őt a mentőkórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban nézzük akkor a programokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy brutális mennyiségű program van a héten, kezdve a mai nappal, amikor is Janikovszky 100 címmel zenés felolvasó színház lesz Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. Janikovszky Éva Kossuth és József Attila díjas író és szerkesztő, munkássága során számos gyermek és ifjúsági könyvet írt, amelyek közül több is világszintű sikert aratott. Ráemlékeznek ma a Csengedénes Kulturális Központban 17 órakor, és közreműködik Szász Enikő Mária, Darvas Kristóf, György Zoltán Dávid és Martinkovics Máté. Aztán szeptember 15-e, tehát szintén a mai napon, Szekszárdon 40 év fazekasság címmel nyílik kiállítás, méghozzá a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában 17 óra 30 perckor. Aztán szeptember 16-a, 16 órától 17.30-ig termelői piac lesz Pakson, a Paksi Kosár termelői és kézműves piac. A piac téren a Villany utca 2 szám alatt, tudjátok, itt mindenféle helyi finomságot lehet venni 40 kilométeres körzetből. Érdemes kilátogatni, ha még nem voltatok, vagy már régen voltatok, vagy hogyha rendszeresen jártok, akkor itt egy újabb lehetőség. Szeptember 16-án Best of Hungária címmel Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órakor lesz egy jó kis rock and roll este. Egyébként Marót Viki is többek között itt lesz, és ő is énekelni fog. Aztán szeptember 19-e, hát ugye ez bizony a szekszárdi szüreti napok, aminek elképesztő sok programja van. Ugye már hétfőn megkezdődött, és a mai napon is folytatódik, többek között a már említett 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről című kiállítás megnyitójával. Aztán szerdán hozzátartozik a Best of Hungária est is, és szeptember 17-én csütörtökön pedig a Béla Király téri színpadon, egyrészt 14 órától a Szeretet lángja című produkciót lehet látni, ifjúsági fúvószenekar Szekszárd is fellép majd 5 órakor, Magyarul Szeretjük zenekar 19.30-kor, és 22 órakor pedig a Blues Factory fog játszani. Aztán Magyar Borhoz Magyar Nóta Vármegye háza dísztermében 17 órakor ezt a kis ünnepséget, produkciót lehet majd megnézni, és szeptember 18-án pénteken a Béla Király téri színpadon Szőlőszív csemetekert. A szekszárdi óvoda, bölcsöde és mini bölcsöde fenntarthatósági programja került, vagy kapott helyet a szekszárdi szüreti napok programjában 10 óra 30 perckor, 16 órakor pedig fellép majd a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, 18 órakor a szekszárdi szüreti napok ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, és 20 óra 30 perckor Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 23 órától Dérheni lép fel a színpadán, és a következő, vagy a másik, pontosabban ugyanezen a napon, szeptember 18-án a piac téren viszont 20 óra 15 perctől Jude Law koncertet lehet meghallgatni, és az este pedig majd jó kis bulival zárul, ahol Belánó és Andró, DJ Andró fogják a talpalávalót szolgáltatni. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyit a szekszárdi szüreti napokról, majd még szerintem a mai nap folyamán a többiek részletesebben kivesézik, de már így is rengeteg-rengeteg program van, és ne feledkezzünk meg a kalocsai szeptember 18-19-eig Paprika és Gasztrofesztiválról sem, ahol 5 program, amit nem érdemes kihagyni. A következők: az Aire Mafia koncert, a Zenevonat szuperkoncert az LGT sztárjaival, illetve lesz Kalocsa Aranya főzőverseny, méghozzá díjazásos, pénzdíjas, úgyhogy érdemes rá jelentkezni. Lesz gasztroudvar, és lesz tűzijáték is, és a kalocsai érsekkertben több helyszínen zajlik majd ez az esemény, nagyon jó programokkal, a múlt héten Madura Tündével, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetőjével, a szervezőkkel beszélgettünk, és rengeteg, rengeteg jó kísérő programot mesélt nekünk, úgyhogy menjetek föl nyugodtan az intézmény oldalára, és ott is megtaláljátok ezt. Aztán szeptember 19-én Simon Tornyán szüreti felvonulás és bál is lesz. Tegnap Andi beszélgetett a szervezővel. És Pakson szeptember 19-én Oswald Marika operett gáláját is meghallgathatjátok. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per program ajánló menüpontot, ahol Paksról, Szekszárról, Kalocsáról és a térségből több településről, például Bölcskéről, Simon Tornyáról és Tolnáról is találhattok programokat, ha esetleg azok közül, amiket most felsoroltam, nem találtatok volna kedvetekre valót.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A 2000-es évek egyik nagy slágere van, ezt a Amorózi Absolutely Everybody, ez szólt itt a Paks FM élesztőben. És akkor a folytatásban gyorsan elmondom, hogy milyen időre számíthatunk azok kedvéért, akik esetleg most kapcsolódtak be a Paks FM műsorába. Odakint 16 fokot mutat a stúdió hőmérő, a mai napon sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, hajnalra többfelé pára köd képződik, amely délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik. Általában gyenge marad a légmozgás, hajnalban 13, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Egy picit nálunk jobb idő van ezek szerint, ugye ezzel a 16 fokkal, és holnapra pedig ismét a napsütésnek szenteli a főszerepet az időjárás, csak helyenként jelenhetnek meg felhők, csapadék sehol sem várható, a déli eszél többfelé megélénkül, hajnalban találkozhatunk pára és ködfoltokkal, kora reggel 7-14 fok közé hűl a levegő, viszont délután 24-29 fokra melegszik fel, és csütörtök pénteken is egyre melegszik az idő, akár 30-31 fokot is elérheti majd a hőmérséklet. Ennyit az időjárásról, odakint egyébként az útinform információi szerint, ahogy így ránézek, nincsen szerencsére hír balesetről, néhány útépítésre lehet számítani, ezt mindjárt el fogom mondani, de előtte egy kicsit még zenélünk.

0: Közlekedj velünk!
1: Említettem útépítéseket az imént nektek, és akkor nézzük, hogy mikre számíthattok, és miért kell óvatosan vezetnetek. Szóval az M6-os autópályával kezdjük először is. Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén a Pécs felé vezető oldalon a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Aztán nézzük az M60-as autópályát. Az M6-os autópálya felé vezető oldalon Bój elkerülő szakaszán az 1-es és a 6-os kilométer között az úttartozékokat javítják és cserélik. A munkák miatt 9 és 15 óra között teljesen lezárják az érintett pályaszakaszt. Kerülni az M6-os autópálya érintésével az 57-es főút felé lehet. Aztán a 6-os főúton Tolna és Szekszárd között kaszálnak, ezért a 136-os és a 137-es közötti szakaszon akár sáv lezárásra és jelzőrös irányításra is készülhettek, valamint kicsivel távolabb Szekszárd külterületén favágók dolgoznak, ezért itt a 140-es és a 142-es kilométer között kell sávzárásra készülni. Aztán nézzük tovább, hogy még itt a túlparton mi a helyzet. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Érsekcsanád déli határában a 153-as és a 154-es kilométer között kátyúznak. Jelzőrös irányítás lesz 14 óráig. Szintén az 51-es főúton Érsekcsanád közelében a 153-as és a 154-es kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Reggel 8-tól délután 3 óráig a félútpályát lezárják. Az 52-es főúton Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. És Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthattok. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán is van építés, méghozzá a burkolatot javítják, és a munkaterületnél útszűkületre kell számítani. Ennyit az utakról, vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és mindenki másra is. Az a lényeg, hogy mindenki időben hazaérjen.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Slow dancing in the fast lane. That's just what we do where we come from. Ripo Fraskolnikov.

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetein nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi

0: 2,5-ös magnitudú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm. Összeköt. 1, 2, 3, 4!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Tídenitől hallhattátok a Várjot itt az élesztőben, 7 óra 7 perc van, és szeptember 15-e Enikő és Melita nevenapja. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, ha nektek van ilyen nevű ismerősötök, akkor pedig ne felejtsétek el felköszönteni. A folytatásban Páfi Kati kolléganőm jó voltából ismét egy helyi programról hozok nektek egy kis ízelítőt, egy beszélgetést, méghozzá szeptember 9-én szerdán a Csengely Dénes Kulturális Központban nyílt egy képzőművészeti kiállítás, Kovács Norbert kalocsai szobrász művész tektonikus metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitója volt, ahol Budai Viktória művészet történész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsaváros polgármestere, egyben a TEIT elnöke is, akivel Andi nemrégiben beszélgetett, megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis művészeti iskolának a tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian Csellón működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technika és a tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. Bevallom nektek őszintén, a tektonikus szó jelentésének az ismeretében most így nagyon nehezemre esik elképzelni, hogy mit jelent ez, hogy egy anyagformálásra tektonikus világ jellemző, de hát pont ezért kell felmenni és megnézni a kiállítást a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy ezt a jelzőt el tudja helyezni az ember. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány egyébként így ír Kovács Norbertről: ritka jelenség a kalocsai művészeti palettán, a mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége, és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművésztel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett a megnyitón, úgyhogy a következő percekben ebből a beszélgetésből hallhattok egy részletet.
2: Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központban Kovács Norbertnek a napokban nyílt kiállítása, mégpedig az emeleti kiállítóteremben. Tulajdonképpen mikor kezdtél el foglalatoskodni ezzel a művészi ággal, és milyen indítatásból?
3: Diplomás szobrászművész vagyok, jelenleg most grafikákkal foglalkozom, de ezek a grafikák is inkább szobrászathoz köthető grafikai dolgok, tehát a szobrászi gondolkodás az egy-egyben benne van. Egyébként általános iskolában kezdtem el vele foglalkozni, és így folyamatában, tehát eljutottam odáig, hogy a Pécsen elvégeztem a művészeti kart, illetve annak a szobrász tanszékét.
2: Pakson milyen jellegű anyagaid vannak kiállítva?
3: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része egyébként a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
2: A jövőt illetően milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amit úgy szeretnél megvalósítani?
3: Én most úgy gondoltam, hogy mivel ugye kalocsai vagyok, nem csak Kalocsán állítok ki, mert ugye a Kalocsán volt azért kiállításom itt a jelen helyszínen, az Érsekertben is, illetve a Söffergyűjteményben, és úgy gondoltam, hogy próbálok kitekinteni a környékre is egy kicsit. Így jött ugye az, hogy a Pakson próbálkozom a Művelődési Házban, illetve még vannak opciók, hogy hova is szeretnék menni. Szűkepátriánkba, ami most egyelőre 60-70-80 kilométer.
1: Kovács Norbert kalocsai szobrászművészt hallhattátok, akinek szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengedénes Kulturális Központ kiállító termében a képzőművészeti kiállítása, amit egészen október 9-ig megtekinthettek ugyanitt. Nos, most akkor zene következik, a zene után pedig visszatérek, és ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 19 perckor folytatódik az élesztő, méghozzá közérdekű információkkal megyünk tovább. Az első ilyen közérdekű információ pedig a paksi német nemzetiségi önkormányzattól származik, akik a törvényi kötelezettségüknek eleget téve szeptember 23-án 16 órakor az önkormányzat Dózsa György út 2 szám alatti helyiségében közmeghallgatást tartanak. A közmeghallgatás mindenki számára nyilvános, tehát ha valakit érdekel, akkor nyugodtan üljön be, nem kell előzetesen regisztrálni, csak oda kell menni a helyszínre. Aztán felkerültek a workshop eredmények a paks.mpersent.studio oldalra. Tudjátok, ez a Paksváros település tervének elkészítésekor, illetve ahhoz szervezett workshopok eredményei. A gazdasági intézményi és lakossági workshop is volt, és nagyon érdekes, hogy hogyan látja ez a három szegmense a városnak a város erősségeit, illetve esetlegesen a fejlesztendő területeket, úgyhogy érdemes felmennetek erre a paks.mpersend.studio.hu oldalra, és érdemes megnézni, hogy mi is a mi véleményünk Paksról és a város fejlesztésről. Aztán a másik, amiről emlékezzünk meg, az, hogy a mai napon lejár bizony a határidő, szeptember 15-én 16 órakor a segítőkész kitüntetés adományozására. Ugye, ha valaki szerintetek sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, akkor jelölhetitek még ma 4 óráig egy-egy oldalas indoklással, ellátott ajánlással, amit az önkormányzatnál kell leadni, és az önkormányzat jelezte, hogy vannak rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díjak is, így ha valakit esetleg ez érint, akkor az arra kérjük mi is, és az önkormányzat is, hogy rendezzék a tartozásukat. Aztán, ahogy ígértem, ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, és ahogy nézem, szerencsére balesetről nem tudok beszámolni a vételkörzetben, továbbra sem. Azok az útépítések, amiket pedig elmondtam, ugye itt az M6-os, a 6-os úton vannak különböző útépítések, aztán az 56-os főúton, és az 51-es, 52-es főutakon, tehát itt viszont forgalom lassulásra lehet számítani, bizonyos helyeken jelzőrök irányítják a forgalmat, más helyeken csak egyszerűen félpályás lezárásra kell számítani, úgyhogy mindenképpen vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is. Most ismét zenével folytatjuk, a zenék után pedig Robi majd hozza nektek a híreket, és a hírek után pedig erős nők fognak érkezni hozzám, méghozzá Kamacsó Hanna és Horányi Beáta, akik az Erős Nők Országos Konferencia paksi szervezői. Tartsatok velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM élesztőt!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Na, nézem, hogy mennyi az idő. Hát sajnos úgy nagyjából azt látom, hogy el is ment az időnk, úgyhogy szerintem
2: sokat
1: nincs
2: beszélti.
1: Már. Én?
2: Persze.
1: Hát nem is
2: azért ment el az idő.
1: Nem, a Józsi szokott sokat beszélni. Én nem beszéltem.
2: Szegény nem tudja megvédeni magát, bár ő az, aki ezt mindig szokta mondani.
1: Igen, ő szokta
2: mondani. Azért kell ott lenni mindenhol, hogy mert mindig arról beszélnek, aki nincs ott.
1: Így van.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyvessebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma megközelítette az 1150-es létszámot. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is, a 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
5: Már futottam még egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, az ilyen tömeggel érkeztünk.
6: És most izgulsz?
5: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, és remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam nekik.
4: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálomászást viszont brutálisnak tartja.
7: 7 kilométeren már harmadjára indulok, még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra. Ez a második alkalom, hogy így futok. Hozzám a Brutál Atom Light, az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
6: Melyik a legnehezebb rész szerintem?
7: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
6: És a vizes árak?
7: Az a legjobb része.
4: A 6 éves Csoknyai Balázs 600 méteren aranyéremmel zárta a versenyt, az eredmény hirdetés után nyilatkozott rádiónknak.
8: 600 méterem, máskor is indultam. A legjobb barátaimmal.
6: Mi volt benne a legnehezebb?
8: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt választó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Tanom megyek.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 7 óra 37 perckor, nőkkel folytatjuk, méghozzá erős nőkkel, Horányi Beáta és Kamacsó Hanna, a harmadik erős nők országos konferencia szervezője a vendégeim. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Jó reggelt!
2: Na hát kezdjük onnan, ugye nem először szervezitek meg ezt a konferenciát, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi inspirált benneteket arra, hogy ebben a tematikában szervezetek konferenciát. Kezdjük veled, Bea.
3: 21-ben mosógébe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte, és meg is döbbentem rajta, mert ugye nem vagyok se pásztorfeleség, se semmilyen nagy egyháznak a semmije. És azért az a szokás, hogy azért általában ilyen nagy felekezetek csinálnak ilyeneket. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután. Például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Ugye 4 gyermekem van, és sokat voltam én is otthon, és nagyon-nagyon sok nővel sikerült az évek alatt beszélgetnem, és nagyon látom azt, hogy nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő, erről majd mindjárt beszélünk is. És aztán eltelt egy pár év, nagyon-nagyon sikeres volt egyébként, és kérték a nők, hogy mikor lesz újra, de mivel úgy éreztem, hogy nem én hívtam ezt elő, hanem tényleg Isten, ezért vártam én is, hogy mikor jön a következő, és nem jött több évig. És aztán 2025-ben elvonulást szerveztünk, ami a 130 fős konferencia létszámot lecsökkentette azért, hiszen ezért egy több napos elvonulás volt Erdélyben, egy ilyen stopp az úrral elcsendesedés volt, hogy akkor most egy kicsit legyél csöndben, és Hanna vezette az egyik szekciót, azon, hogy mindjárt a Hanna beszél, és ott egy olyan dolgot kért a nőktől, amit utána a nők nagyon megköszöntek, nem tudom, Hanna, akkor te beszélj erről.
2: Így van, akkor adjuk is át a szót Hannának, és a hallgatók kedvéért, akik titeket nem ismernek, azért azt mondjuk el, hogy ti anya és lánya vagytok,
3: igen.
2: És ugye ennek a konferenciának ketten vagytok a főszervezői. Nos, akkor Hanna, tiéd most a szó.
4: Az elvonulás.
2: Az
4: helyeződött így a szívemre, mert én amúgy nagyon szeretek festeni, és én nagyon szeretek csöndben lenni. És ez rájöttem évek alatt, hogy az embereknek ez furcsa, főleg a nőknek, és nagyon sokan nem tudnak elcsendesedni, hogy mindig búg valami, mindig csinálni kell valamit, és ugye ez benne van ebben a mai pörgésben, hogy egy nő nem állhat meg, egy nő nem lehet tétlen, mert akkor lusta. És ebből szerettem volna őket kimozdítani, úgyhogy elmentünk egy patakpartra, és mindenki kapott vásznat, festékeket, és egy órán keresztül csöndben kellett lenni. Tehát nem lehetett beszélgetni, nem lehetett megszólalni, és nagyon érdekes volt, sokan először csak feküdtek a fűben, nem tudták, mit kezdenek magukkal, valaki soha életében nem ragadott még ecsetet, és a végén tényleg volt, aki hát így könnyek között elmondta, hogy ő szerinte 30 éve nem volt így csöndben, hogy nem csinált semmit, senkinek nem volt rá szüksége, senki nem hívta őt. És nagyon megérintett engem ez amúgy, hogy ilyen kevés is elég ahhoz, hogy valaki jobban legyen. És utána persze mondták, hogy szeretnék ezt majd belerakni a mindennapjaikba is, úgyhogy szerintem nagyon sikeres volt.
2: Egyébként óriási meló is szerintem az, amikor így először azt mondod, hogy jó, most csöndet akarok, akár magam körül, tehát nem is az, hogy mert mondjuk egyedül vagy otthon, de hogy mindenhonnan jönnek a zajok, függetlenül attól, hogy neked mondjuk nincs bekapcsolva a tévé, nem megy a rádió, nem tudom én, de jön mindenhonnan a zaj, és amit mondasz szerintem nagyon fontos, mert egyébként a lélek csendessége, nyugalma, az szerintem gyógyító erőt is képvisel. Na és akkor mit jelent számotokra az erős nő? Említetted be, hogy erről mindjárt fogunk beszélni, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy számotokra mit jelent az erős nő?
3: Igazából itt visszacsatolnék még egy mondatra a csöndre, hogy lelkigondozóként is dolgozom, és arra kellett rájönnöm, hogy az, aki nem szereti a csöndet maga körül, tehát én is ilyen voltam évekig, annak valami elfojtott probléma áll a hátterében, hogy nem szeretne a saját gondolataival találkozni, mert olyan traumákat hordoz, amik elindulnak ilyenkor az agyában. És ez egy nagyon komoly tünet, és ezt kezelni kell. És nagyon sokan nem szeretik ezeket a sebeket felnyitni, mert úgy érzi, hogy inkább sántik el egész életében, ráfog a sebre, csak ne nyúljon bele senki, mert az majd nagyon fog fájni, amikor kitakarítják. Viszont ha kitakarítják, akkor nem gennyezik tovább, és aki traumatizált, az traumatizálóvá válik, és nagyon sok traumát hordozunk gyerekkorból, hiszen a szüleink is sokszor traumatizáltak, és azt visszük tovább a gyerekre, hiszen mintakövetés zajlik, vagy nagyon nem akarunk olyanok lenni, mint a szüleink, de nem látunk mintát, hogy kell jól csinálni. Szóval rengeteg probléma van, és én hiszem azt, hogy a nőknek nagyon-nagyon kell ez a fajta leleplezés, és nagyon fontos, hogy lássák magukat értékesnek. És hát itt válaszolok a kérdésedre, hogy milyen egy erős nő. Én úgy fogalmazom meg, hogy a sok minden ellenére is kitart, de nem mindig az az erős nő, aki mindig mindent jól csinál, és sőt, nem az az erős nő. És én a Hanna írja a könyvét, és pontosan erről beszél benne, majd azt mindjárt a Hanna kifejti, hogy hogyan ment ez félre, és a nők hogyan gondolkodnak. És amikor az utcán megállítottam embereket, és csináltam ilyen utcaembere riportot, hogy szerinted milyen egy erős nő, és egyszerűen nem tudott rá válaszolni. Csak az idősebb korosztály állt meg, vagy például a külföldiek, ők futottak ugye a mikrofon után, és ők szerették volna elmondani, de nagyon sok fiatal egyszerűen megállt, és azt mondta, hogy ő nem tud erre most válaszolni, mert ezen nem is gondolkodott.
2: Nem is gondolkodott, igen. Na, de akkor Hanna, könyvet említett itt édesanyád, és már beszélgettünk előtte, mielőtt a adásba kerültünk, nagyon érdekes témája van, kérlek, ezt hozd meg a Paks FM hallgatókkal.
4: Igen, hát visszacsatolnék erre az erős nő dologra, mert szerintem ebből indult ki ez az egész, hogy ugye engem is értek atrocitások, amiért egy... hát nem is tudom, tehát belekerültem egy olyan szituációba, ami a mai világban nem konvencionális, és ebből kiindulva kezdtem el ezen gondolkodni, hogy amúgy milyen is egy igazi nő, aki boldog, és nem az, amit ma látunk erőnek, hogy a nők a férfiakkal küzdenek, és a nők a férfiak erejét próbálják magukra húzni, és menni előre, mint valami bak, és félrelökni mindenkit, aki az útjukba áll, kibeszélni a másikat, hátba döfni a másikat, hogy előrébb kerüljön. És amúgy férfiaknál sem ez az erő, tehát hogy a kettő teljesen félre van értelmezve, egy férfi biológiai szempontból is egy védelmező szerepben van, aki megy és megkeresi a pénzt, és szereti a feleségét, és a másik nőket is, akik nem hozzátartoznak, őket is emeli. Viszont a nőknek igenis feladata meglátni ezt a férfiakban, és ezt értékelni, mert az a férfi, aki értékelve van, ő tudja a nőt is támogatni abban, hogy ő is menjen és csinálja, amit szeretne. És van egy ilyen nagyon szép kettősség ebben, meg egy egyensúly, hogy egymás nélkül nem tudunk jól működni, és szerintem egy erős nő értékeli ezt, és a többi nővel is, és tud együtt mozogni, és nem legyőzni akarjuk egymást, meg legyőzni a férfiakat, meg legyőzni a nőket, hanem mindenki a saját útján megy, és közben a többieket is emeli magával.
2: És akkor erről a típusú viszonyrendszerről szól tulajdonképpen a könyv, amiről beszélünk.
4: Egy része, igen. Uh-huh. Mert elég összetett téma, hiszen voltak kezdeményezések ugye mit tudom én, a 19. században arra, hogy ugye a nők ugye felszabaduljanak, tudjanak ők is szavazni, mindenféle előnyökhöz szerettek volna jutni, ami nyilván jogos vágyuk volt, viszont utána elment egy nagyon rossz irányba, hiszen lett egy férfi-női ellentét, egy úgymond egy háború, hogy de közben egymásra szükségük volt, és ezért ez azóta is szerintem így ki van nagyon csúcsosodva, hogy mi most egymással küzdünk, hogy nem együtt megyünk, hanem egymást próbáljuk löködni, hogy most ki van épp felül.
2: Abszolút egyetértek, és nagyon jól látszik szerintem ez a fajta versengés a közéletben, ahogy kiemelik azt, hogy hogyan kellene, hogy legyen, és a nők, meg a férfiak aránya, meg a hasonló. Tehát ugye én szerintem ez nagyon megállja a helyét, amit mondasz. A konferencián milyen témák lesznek idén, és mi volt a legfontosabb szempont, ami alapján kiválasztottátok az előadókat?
3: Most a gyógyulás lesz a téma, és ugye az első konferencia az a leleplezésről szólt, hogy rájössz, hogy igenis van problémád, és ezzel foglalkozni kell, és ez nem szabad úgy hagyni, és van gyógyulás. A második ugye arról szólt, hogy akkor most legyél egy kicsit magaddal, és találd meg, hogy ez mi, meg mi lehet a gyökere. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen megoldási faktorok vannak, amiket Isten fel tud kínálni. És hát olyan embereket választottunk erre, például Dobozi Ági, ő a gyógyulásról, a fizikai gyógyulásról fog beszélni, ő egy Apax TV-nek az egyik műsorvezetője, és ő ezen a területen nagyon keményen, nagyon komoly dolgokkal ment végig, és most is harcol, és én hiszem azt, hogy Isten a mai napig is gyógyító, és azt látom az egyházban, hogy hisznek Istenben az emberek, de nem hisznek neki feltétlen, és Isten azt mondja, hogy én a mai napig is gyógyító vagyok, én szabadító vagyok, én szeretem az embereket, én jó apa vagyok, és amikor az embernek arról beszélsz, hogy Isten egy jó apa, akkor a saját apaképe jelenik meg, amitől nagyon sokan befeszülnek, hiszen lehet, hogy valakinek egy narcisztikus apukája volt, valakinek egy agresszív, valakinek egy elutasító, és akkor az Isten képe is egyenlő lesz ezzel, hogy akkor félni kell az Istentől, vagy meg kell neki felelni, vagy el fog utasítani, vagy én nem vagyok neki elég. És ezeket le kell leplezni, hogy ez nem így van. Uh-huh. Ez nem így van. Hanna is fog a színpadon lenni, ő is fog erről beszélni a saját témájáról. Aztán lesz egy hölgy még, ő a Kovács Csiha Jolcsi, ő a gyülekezetekben, így az egyházon keresztül, hogy misszionárius egyébként, egy amerikai missziónak a magyarországi képviselője a férjével, és a házasság művészetét csinálják a férjükkel. Ez egy nagyon elképesztő szolgálat, és házasoknak szól többek között, és nagyon sok nővel foglalkozik, nem csak keresztény nőkkel, kávézókban jönnek össze, és figyeli őket, hogy mikről témáznak a nők, és ott próbál segíteni, és hát ő ebben nagyon belesérült, hogy túlzásba vitte, és hogyan tud átmenni a segítek mindenkinek a saját káromra, hogy már a saját családjával nem foglalkozott, mert még ilyen is felvette a telefont az 50 nőnek, aki hívta vagy írt neki, és ő ennek a buktatóiról is fog beszélni, és én is ott leszek majd a színpadon, és én is még nem tudom miről, mert 1000 millió dologról képes vagyok beszélni, szóval fogalmam sincs, hogy miről fog beszélni, de tudom, hogy milyen témában beszélek, mivel ott fogok állni egy konferencián, de az biztos, hogy nagyon kemény lesz, és nagyon sokan lesznek még mások is, akik például gyógyulásról fognak bizonyságot tenni, csodák történtek velük, hogy orvosi, csak olyanokat engedünk fel a színpadra, akinek orvosi papírra bizonyítja, hogy csoda történt az életében, és lesz egy kiállítás is, ezt majd a Hanna mindjárt elmondja, ami nőket érint főleg, de családokat is.
2: Mindjárt beszélünk a kiállításról, csak még annyit hagyj kérdezek ide, hogy szerintetek, vagy szerinted be, miért kell különösen nagy hangsúlyt fektetni itt a női gyógyulásra? Tehát milyen hozadéka lehet ennek, nem csak az egyén, hanem akár a társadalomra is?
3: Én azt gondolom, hogy a család az alapja a társadalomnak, a jól működő család, és nagyon jól mondja a Biblia, hogy Isten megalkotta az embert a maga képmására, és aztán nem lehajolt, és még egyszer csinált egy másik helyből még egy embert, borból, hanem kivette a férfiból a nőt. És én ezt úgy szoktam mondani, hogy értsék meg a nők, hogy ami benne van, az nincs a férjében, meg ki lett belőle véve, ő önmaga. Tehát ha hiába keresed egy férfiban az ekrű, vanília, rózsaszín és a színek közötti különbséget, most mondok valami vicces dolgot, és nem fogja érdekelni, hogy hány párna van, és milyen függöny, és hogy áll a virág, és a gyereken illik-e az okni, ami rajta van a nadrágjához, mert ezek a nőbe maradtak benne. A nő az, aki a hangulatot, a családnak ezt a békességet meg tudja teremteni, akinben ez benne hagyta Isten. A férfi, ahogy a Hanna is mondta, inkább a védelmező és egy dologra koncentráló ember maradt, idézőjelben az egy dologra, tehát ő, a férfiak, ha megnézed, ha ő szögel, akkor ő szögel, akkor ne beszélj neki másról, mert ő most koncentrál a szögelésre. Míg egy nő ezzel dologra odafigyel, állandóan kavarog az agya, és mindig minden összefügg és kombinál, De mi meg így vagyunk, ez lett bennünk, és ez is az Isten, a férfi is az Istennek a képmása, és ez az Istennek a báránya, a nő, és a Júdának az oroszlánya, a férfi, ez a kettő együtt mutatja be a gyerek számára az Istent. És hogyha ez jól működik, és a nő tud bárány lenni otthon, tud szerető lenni, gondoskodó, ölelő, minden, ami egy erő, mert ahhoz az igazán erős, aki mer gyengének mutat, aki elmeri mondani a fájdalmait, de közben érzi is a másikét. Tehát a kisgyereket odafuthat hozzád, átölelhet. Tudjuk pszichológiából, hogyha egy kisgyereknek az első pár hónapjában, évében, amikor például elindul, ha az anyuka nem kitárt karokkal fogadja, amikor visszacsattog hozzá a kisbaba, aki alig tud menni, annak pszichésen a későbbiekre vonatkozó nagyon komoly gondjai lesznek. Tehát olyan hihetetlenül össze van rakva a nő és a férfi, és hogyha ez jól tud működni, és nem kell, és nagyon sajnálom, hogy a nőknek el kell menni 8 órába dolgozni. Szerintem egy nőnek kell dolgozni valamennyit, és nem azért kéne dolgoznia, hogy feltétlenül az lenne a jó, hogyha nem azért kellene dolgoznia, hogy eltartsa a családját, hanem hogy kimozdulhasson, hogy megvalósítsa önmagát, hogy máshol is legyen, mint otthon, de aztán ezt én egy ilyen 4 órába raknám bele, és aztán hazamenjen, és aztán mire jön a család haza, meg otthon, addigra ő megnyugodjon ebben, el tudja látni a háztartást, tudjon jól kinézni otthon is, nem egy ilyen lelakottnak, hanem érezze, hogy ő most kreatív is volt, el is tudott menni, de otthon is helyt tud állni, és ad egy nőnek ez egy békességet, és azt látom, hogy a társadalomban, ahol ezt elveszik a nőktől, ott borul az egész. És azért a nő igenis alapja ennek a jó családnak, szerintem.
2: Nagyon-nagyon egyetértek vele, ez nagyon, nagyon tetszett, amit most elmondtál. Na akkor nyugodtan reflektálj anyukádra, de utána akkor a kiállításról is beszélünk.
4: Igen, csak hogy hozzáfűzném még, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy megmerjük fordítani a sorrendet, hogy először családot vállaljon az ember, megházasodjon fiatalon, együtt kezdje el az életet, a két ember a semmiből építsen egyet, hogy ne az legyen, hogy mindenki épít egy életet, és aztán megpróbálja összekapcsolni, hanem a fiatalok igenis merjenek megházasodni, gyereket vállalni a nők, és aztán esetleg én is így vagyok vele, hogy mindig kérdezik, hogy akkor miért csináltál diplomát. Hát én 35 éves koromban is fiatal leszek, ahhoz, hogy el tudjak kezdeni bármilyen karriert, amire szükségem van, viszont engem bárki helyettesíthet, aki jó designer, viszont senki nem helyettesíthet engem a gyerekeim életében, és azt látjuk, hogy most nagyon sok nő küzd például azzal, hogy nem tud gyermeket szülni, infertilisek vagyunk az étkezéstől, a stressztől, attól, hogy a munkát rakjuk előtérbe, és ez miatt, amikor az emberek későbbre rakják a gyermekvállalást, akkor azzal szembesülnek, hogy nem sikerül. És szerintem ez is egy hazugsága a mai társadalom. Hogy nem merjük megfordítani, hiszen látjuk, hogy mindenki megy, mindenki dolgozik, mindenki csinálja a dolgát, meg otthon vagyunk a gyerekekkel, le vagyunk bifizve, és magányosak vagyunk, és közben, ha hagynánk, hogy mindenki ezt egyszerre élj át, akkor utána vissza tudunk menni, akár amúgy 4 órába is dolgozni, meg az ember utána építhet bármit, amit szeretne, viszont akkor már ott vannak a gyerekeid, ott van a jövő, amit meg felépítettél azzal, akit szeretsz.
3: Ennek egy, bocsánat, még én hozzáfűzhetek egy mondatot.
2: Persze, nyugodtan.
3: Akkor otthon voltam a gyerekeimmel, ugye 15 havonta szültem, vagy 16 havonta, attól függ. Szóval 5 év alatt szültem 4 gyereket, és nem igazán volt rá módom, hogy dolgozzak. És nagyon komolyan kaptam az ívet, hogy azért szólok, hogy ne kelljen dolgozni, pedig ha valaki ismer, akkor azért nem így működöm. Viszont egyszer egyik gyerekem hazajött, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni azt kérdezte az iskolában, hogy anyukád dolgozik, vagy otthon van. És akkor mondtam, hogy hát üzenem a tanítónéninek, hogy anyukád otthon dolgozik, mert itt nincsen ebédidő, itt semmi nincs, itt nincs ilyen, hogy én most elvonulok kicsit ebédelni, vagy legyem neki csöndben, mert amikor a gyerekkel otthon vagy, akkor nincs megállás, se éjjel, se nappal, és a háztartás, és a férjed, és legyél egyébként gyönyörű, és egyébként jó anyuka, és egyébként jó szakács, és egyébként legyen rend, és egyébként még küzdjél meg a társadalommal is, és egyébként még érezd jól magad. Szóval, hogy ez egy elképesztő feladat, és én nagyon szeretem és tisztelem a nőket, és én azt gondolom, hogy elképesztő, amit a nők véghez visznek, és én ezt szeretném ezen a konferencián kihangsúlyozni, hogy csodálatosak a nők, és ha eljönnek ide, akkor én azt gondolom, hogy ezt is meg fogják érezni, hogy ők csodálatosak.
2: No, akkor még egy percünk maradt, úgyhogy a kiállításról mindenképpen beszéljünk, és kérlek, Hanna, akkor még ezen kívül azt is mondd el, hogy mikor és hol lesz akkor ez a konferencia.
4: Rendben, amúgy október 10-én lesz a Bálnában, a Zrínyi nagyteremben, és reggel 8-kor már lehet jönni regisztrálni. Ott ki lesz állítva ez az olasz kezdeményezés, ez a Karadonna, azt jelenti, azt hiszem, hogy szeretett nő, és ez egy fekete-fehér képsorozat, azt hiszem 50 képből, nők fekete felsőben mindenféle dolgokat szemceruzával magukra írnak, például, hogy elfogadott, szeretett, tehát olyan dolgokat, amikkel ők küzdöttek.
3: Az ő mottóik, igen.
4: Igen, ha azt érezte, hogy nem volt elfogadva, felírta magára, hogy elfogadott. És lehetőség lesz majd a konferencián is egy ilyen fotó készítésére, ha hoznak magukkal a fekete pólót.
2: Elképesztő izgalmas, nagyon jól hangzik. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok akkor a rendezvényhez, és a Paks FM hallgatóit pedig akkor biztatjuk arra, hogy Budapesten a Bálnában október 10-én nyugodtan.
3: És kell regisztrálni, igen.
2: És
3: igen.
2: Regisztráljanak, így van. Van Facebook oldalom,
3: igen.
2: Facebook oldalatok, és akkor ott
3: Erős Nők Országos Konferencia,
2: NOK. Horányi Beátával és Kamacsó Hannával, a harmadik Erős Nők Konferencia szervezőivel beszélgettünk, most pedig Robi hozza nektek a híreket.
1: Mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, Anna ÜFÖ főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosatom nyitott

0: 9-én szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiek tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzá Marian cselló működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult. Munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla: Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
1: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
0: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Reklámot hallottam.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az éresztő, és az M0-es autó déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt a 37-es kilométernél. Megszűnt a forgalom korlátozás, de már közel 13 kilométeres torlódás alakult ki, ezt írja az Útinform, és hát a baleseti hír után pedig a következő vendégemmel folytatjuk, aki nagyon korán kelt ma reggel, mert hogy már mielőtt ide érkezett hozzánk a stúdióba, edzésen járt. Palencsár Péter, az ASE judósa. A vendégem, aki Brunóban a Mizuno Openen 73 kilogramban ezüstérmes lett. Szia, jó reggelt!
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Hogy bírod a koránkelést?
2: Hát jó, hát már hozzászokik azért az ember ilyenkor, mert azért már benne vagyunk ebbe egy jó pár, egy 3-4 éve azért ezt már csinálom, ezt a reggeli edzéseket, szóval így azért már hozzászokik az ember.
1: És csak a judó miatt kelsz korán, vagy egyébként, ha éppen nincsen edzésed, akkor is korán kelsz?
2: Hát azért inkább a judó miatt, mert azért... Szeretek azért aludni, de nyilván a legfőképpen a judó miatt, de amúgy, tehát hogyha nincs edzés, akkor is azért én viszonylag korán fölkelek, tehát ilyen 7-8 óra fele azért már fönt vagyok hétvégente is.
1: Tehát, aha, hát jó, az már azért, korán, akkor igen. Már, igen. És melyik suliba jársz?
2: Én a Paksi Vakbottyán gimnáziumban.
1: Te a gimiben vagy, hányad éves vagy?
2: Most vagyok harmadikos.
1: Most vagy harmadikos. Na, hát akkor beszéljünk Brunóról, mert hogy emiatt jöttél, és először is akkor gratulálok ehhez az ezüstéremhez, mert hogy fantasztikus formában versenyeztél, és 70 induló közül a második helyen futottál be. Mi volt az a plusz, amitől most ennyire összeállt a versenyzésed?
2: Hát először is köszönöm a gratulációt, jól esik. Hát szerintem igazából, ami most legfőképpen látszott a versenyzésemen, az az volt, hogy mentálisan jobban összeszedett voltam sokkal. Ugye járok sportpszichológushoz, és az most így annyira az lett úgymond az erősségem, a legfőképpen így a fizikális erőm mellett az lett így a második ilyen legnagyobb erősségem, az, hogy most fejbe ott tudok lenni, és fejbe tényleg el tudom hinni, hogy nekem ez sikerülni fog, és ez szerintem ez egyik a legfontosabb itt a judóban, hogy ha fejbe ott vagy, akkor igazából már félig megnyerted a versenyt, szóval nekem így ez volt a legnagyobb úgymond előnyöm, hogy fejbe szerintem jobban voltam a többieknél, és igazából én ennek tudom be, és ennek.
1: Mit kellett ahhoz leküzdened, vagy mi, hogyan tudod segíteni a sportpszichológus e tekintetben, hogy elhidd magadról, hogy te ott képes vagy ott lenni mondjuk a dobogón?
2: Hát mi ugye már január óta dolgozunk ugye a sportpszichológussal, és hát, hogy mondjam, tehát, hogy azért...
1: Tehát volt benned egy ilyen önbizalom hiány, mondjuk,
2: hát
1: és
2: volt,
1: ezen dolgoztatok?
2: Előtte azért volt egy olyan, hogy azért nem tudtam elhinni, aztán ilyen különböző ilyen technikákat, taktikákat mutatott, aha, hogy mit, hogyan csinálják, és így szép fokozatosan így el tudtam hinni magamról, hogy na, én képes vagyok, és így úgymond, szerint én ennek tudom be azt a sikert is.
1: Szóval akkor kaptál házi feladatot
2: igen,
1: is otthonra, hogy ezt gyakorolni
2: igen
1: kell, és
2: az
1: akkor
2: edzésen,
1: ez segít.
2: Aha. Edzésen ilyen különböző feladatokat, hogy ezt hogy csinálom, azt hogy csináljam, hogy fejbe, hogy legyek ott. Tehát,
1: a fókuszálásra.
2: Meg ugye ezt azért sokszor kellett próbálgatni, úgymond, hogy mi válik be nekem, mert ugye mondjuk volt egy olyan verseny, amin abszolút nem vált be, akkor azt kielemeztük a pszichológussal, megbeszéltük, hogy máskor mit, hogyan kell csinálni, és akkor így szép fokozatosan eljutottunk odáig, hogy így tényleg így mindenre számítok most már. Tehát, hogy...
1: De hát ez nagyon érdekes téma. Igen. Lehet, hogy egyszer egy sportpszichológust is meghívunk, és kikérdezzük, hogy hogyan tudnak hatással lenni a ti elmétekre és a pszichétekre, hogy tényleg megerősödjön bennetek a hitetek, hogy képesek vagytok rá. Na de menjünk tovább, mert hogy engem az érdekel ezzel a brunói Mizuno Open-nel kapcsolatban, hogy milyen volt, akkor ugye mondod, hogy mentálisan rendben voltál, de hogy azért végig koncentrálni egy 70 fős mezőnyben, ez milyen érzés volt?
2: Hát azért elég nehéz volt, tehát hogy az első pár meccseknél ott azért meg az ember ott tud lenni fejben, de amikor már jönnek, sűrűsödnek be a meccsek, és ez konkrétan így 10-15 perc pihenők voltak így küzdelmek közt, azért az elég kevés egy ilyen mezőnyben, meg főleg ilyen erősségi mezőnyben, szóval azért az kevés, és ott azért fejbe elég jót kell lenni valakinek, hogy tudjon teljesíteni, és azért az látszódott is sok embernél, hogy olyan emberek estek ki, akik például így judóban sokkal jobbak voltak mondjuk a másiknál, de fejben nem tudták ők magukat összerakni, és ezért nem értek el olyan eredményt. Szóval, hát szerintem, hogy mondjam...
1: Tehát akkor annyi volt ugye a kérdés, hogy milyen volt fejben igen, még koncentrálni egy 70 fős mezőnyt, és onnan indult el, hogy igazából azért ez nagyon nagy kihívás. Ugye
2: elértünk a végére, ott azért már látszódott is rajtam, hogy mind fejben, mind fizikálisan eléggé
1: megdolgoztam.
2: Igen, tehát hogy azért nehéz oda fókuszba is odafigyelni, mint mentálisan is, de én azt gondoltam, hogy ennek ellenére, hogy a döntő nem jött össze, azért én megpróbáltam. Tőlem tehetőt megtettem azért, hogy...
1: Ugye meneteltél szépen apránként, hogy 6 küzdelmed volt, ha jól tudom, és ezek közül egyébként, ahogy mentél előre, egyre nehezebbek voltak, vagy azért volt olyan, ami mondjuk előbb volt, de úgy érezted, hogy nehezebb volt, mint aztán a későbbi küzdelem, a későbbi versenytársal?
2: Hát igazából nálam most ez úgy volt, hogy ahogy meneteltem fölfele, úgy jöttek inkább az erősebb emberek, tehát hogy az első pár küzdelemben ott azért még nem voltak olyan, nem azt mondom, hogy rosszak, de nem voltak azért olyan erősek. Aztán meneteltem szépen fölfel, és akkor azért már jöttek a sokkal erősebbek, idősebbek, tehát hogy azért ott azért jöttek már a keményebb ellenfelek.
1: És mikor érezted először a verseny során azt, hányadik küzdelmednél, hogy meg lehet akár a dobogó is?
2: Hát szerintem én akkor kezdtem el így, igazából én tudtam így a verseny kezdete óta, hogy nekem ez sikerülni fog, tehát hogy én elhittem magamról, hogy ez meg lesz, és igazából akkor már hittem, de amikor így tényleg így szembesültem vele, azt szerintem amikor az elődöntőt így meg tudtam nyerni, mivel az egy elég kemény meccs volt, egy ilyen kiki meccs volt, hogy mert azért idősebb is volt nálam, azért sokkal erősebb is, vagy hát nem sokkal, de szerintem erősebb volt, és akkor úgy voltam vele, hogyha az első 2 percet le tudom hozni, onnantól kezdve meg lesz a meccs, és igazából onnantól kezdtem elhinni, hogy ez nekem meg lesz.
1: Uh-huh. Milyen mezőnyben indultál egyébként? Ez a 70 fős mezőny, ez európai judósokból állt, vagy az Európán kívülről is érkeztek?
2: Hát inkább Európa. Tehát, Európa. Uh-huh. Én nem tudom, hogy Európán kívülről, de szerintem az én súlycsoportomban csak Európából érkeztek.
1: Aha, aha. Jó, hát figyelj, 70 fő Európából is, az is már egy nagy merítés, tehát igazából bőven mutatja a felkészültséget. Az ezüstérem egyébként, amikor végül is az ezüstérem jött ki a végén, az akkor milyen érzéseket váltott ki benned? Inkább úgy érezted, hogy ez egy elvesztett arany, vagy pedig büszke volt erre? Ez egy megnyert ezüst.
2: Hát először nyilván szerintem mindenki úgy gondolkodik, hogy ez egy elvesztett arany, mivel én nekem is az volt a célom, és tényleg az volt vége a fejem, hogy én ezt meg fogom nyerni, és nem is gondoltam nagyon másra, hogy mi van, hogyha kikapok. Viszont tényleg ott abban a pillanatban ott ez volt bennem, hogy ez egy elvesztett arany, de aztán nyilván később ez felértékelődött, és utána már örültem az ezüstéremnek.
1: Mit jelent számodra, hogy egy ilyen 70 fős mezőnyben sikerült dobogóra állnod?
2: Hát igazából nálunk ez ilyen alap szerintem, hogy körülbelül ennyien szoktunk lenni. Szóval ezen így nem volt nagy meglepetés, hogy ennyien vagyunk. És igazából hát ez volt a cél, hogy ez meglegyen.
1: Aha, értem. Oké. Na beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan készültél egyébként a versenyre. Mesélj arról, hogy erre nem tudom én, volt-e esetleg külön edzésprogram, vagy az általános edzésprogramotokat csináltátok, és egyáltalán mi volt a stratégia?
2: Hát ugye mi heti 8 edzést csinálunk, tehát hogy igazából az volt így a felkészülés, de én mellette azért el szoktam járni, úszni, futni, tehát hogy ilyeneket, ilyen kiegészítő sportokat szeretek csinálni. És hát igazából ilyen külön edzés program nem volt, azt csináltam, mint a többiek, csak én olyan vagyok, hogy mindig szeretek egy kis plusz munkát beletenni, uh-huh. És nyilván azt beletettem, a sima edzések mellett én még beletettem a plusz munkát, mint mindig is, akkor így ez volt így a felkészülés. Ugye nekünk ez egy, hát egy felkészülési verseny volt, ez nem egy fő verseny volt azért, tehát hogy lesznek ennél sokkal komolyabb versenyek. Viszont ez egy ilyen felmérő versenyre tökéletes volt, hogy felkészüljünk a nagyobb versenyekre, és hogy visszarázódjunk így a nyár után.
1: Mindjárt fogunk akkor beszélni a többi versenyről is, de még azért annyit megkérdeznék, hogy most így visszagondolva a brünói versenyre, ugye szeptember 5-én volt, ha jól emlékszem, hogy ha visszagondolsz rá, akkor most mit csinálnám másképp a döntőben, hogy az ezüstből arany legyen?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, de szerintem jobban hát fejbe megvolt, csak igazából az kellett volna, hogy kicsit jobban kipihent legyek, mert ott azért már eléggé elfáradtam, és az elődöntő után ott egy ilyen 10 perces meccset mentem, és az eléggé kivett, szóval igazából én, hogyha így változtatni lehetne, akkor én azt változtatnám, hogy kicsit több pihenő lett volna, akkor szerintem jobban tudtam volna teljesíteni.
1: És abban van egyébként nektek, vagy ti tudtok valamilyen ráhatással lenni erre, hogy most 10 perc, vagy 15, vagy ez abszolút a versenyszervezőknek a kompetenciája?
2: És nem, erre nincs így ráhatásunk, tehát hogy az a versenytől függ, hogy éppen mikor, de nyilván egy ilyen nagyobb verseny, ott azért szokott lenni ilyen final block, ami azt akarja, hogy akik érmes mérkőzésén mennek, azok egy külön időpontban vannak délután, szóval azért az hiányzott innen ebből a meccsből, hogy azért lehessen pihenni.
1: Oké, na akkor beszéljünk a következő küzdelmekről, a következő versenyekről, mert hogy említetted, hogy ez igazából egy felkészülési verseny volt, nem a legfontosabb versenyek egyike. Mi az, ami előtted áll itt az ősz folyamán?
2: Hát így a közeli versenyek azok most jövő héten lesz itt Pakson az Atomkupa. Az lesz így a következő mérföldkő, hogy azon az is inkább egy felkészülési mérkőzés, mivel aznak még talán annyira nagy tétje nincsen. Nyilván azért van tétje, mert azért itt vagyunk Pakson, mégiscsak egy Pakson, talán szerintem mindenki jobban szeret versenyezni, mert itt hazai közönség, meg minden, szóval az is egy fontos verseny számomra. És azután lesz még országos bajnokságunk, 2 is, meg 2 Európa kupa, és így ebbe az idénybe így ezek a versenyek lesznek.
1: Hát akkor lesz miért edzeni, és lesz még, reméljük, hogy ilyen szép eredményekkel tértek majd haza az asétól. Nagyon szépen köszönöm, Peti, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert kívánok neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Palencsár Péterrel, az asé dzsúdósával beszélgettem, aki Brünóban a Mizuno Openen 73 kg-ban ezüstérmes lett 70 fős mezőnyben, most pedig zenével folytatjuk, a zenék után pedig majd Oswald Edith, a Paksi Városi Múzeum munkatársa fog hozzám csatlakozni, mert hogy az őszi programokról beszélgetünk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 28 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ezt az imént említettem nektek, az M0-es autóút déli szektorán Gyál térségében van egy baleset, ami miatt 13 kilométeres torlódás, bár már elméletileg a forgalom korlátozás megszűnt, ettől függetlenül, ha valaki az M0-es felé tart, akkor van rá esély, hogy még a torlódásba belefut. És megérkeztek a stúdióba következő vendégeim, Oswald Edit és Pekárikné Bakó Eszter, a Paksi Városi Múzeum munkatársai. Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt,
1: Na, hát ősz, jönnek az őszi programok, erről lesz most szó, és kezdjük azzal, hogy idén 10 éves a felújított Deákház, és ebből az alkalomból lesz egy 10 éves idézőjes szülinapi buli, és egy ünnepélyes nap keretében fogtok erről megemlékezni. Eszter, akkor kezdjük veled, hogy milyen programokkal készültök erre a napra?
3: Igen, szeptember 26-án fél 10-től fél 2-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása, a Paksi metszet 10 éves lett. Ez a kiállítás 2016. szeptember 24-én nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt, és 1000 négyzetméteren várjuk a vendégeinket. Ugye 4 kiállítási egységünk van, a Paksi Löszfal, a Régiségtár, a Dunatár és az Emléktér, és ezeket ünnepeljük ezen a napon, és ehhez kapcsolódóan szerveztünk családi napot. Hát sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. Fél 10-kor egy alkotópályázat eredményhirdetésével várjuk a látogatókat. A Duna, ami összekött címmel hirdettünk egy pályázatot, amelyre nem csak paksi gyerekek alkotásait vártuk, hanem országosan bárki rajzolhatott erre a pályázatra. A múzeum kiállítási egységeihez 4 tematikában vártunk rajzokat, és nagyon sok alkotás érkezett hozzánk, még Szlovákiából, Budapestről, Taksonyból, az ország több pontjáról is érkeztek alkotások, és ezeket ezen a napon lehet majd megtekinteni, és a gyerekek ezen a napon tudják meg, hogy ki nyerte meg ezt az alkotópályázatot, illetve külön díjakat is kiosztunk, mert nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen nagyon sok szép alkotás érkezett hozzánk.
1: Na hát ez egy jól hangzik, oké. Tehát akkor ez volt, hány órakor kezdődik ez az alkotópályázat?
3: Fél 10-kor.
1: Ez fél tíz, igen, de ugye azt mondtad, hogy fél 2-ig tart a rendezvény, és több programmal is készültök, gondolom. Milyen programok lesznek még?
3: 11 órakor a Fabula Bábszínház Vitéz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. Kicsit visszarepítjük őket is a gyerekkorukba. Majd 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek, és ezeket kereshetik meg a kiállítótereinkben. És aki ügyesen megtalálja, jutalmul egy kekszet és egy zsákbabacskát kaphat ajándékba. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki fajátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, készítetnek fajátékokat, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Na, hát ez nagyon jó hangzik, viszont még azért azt tisztázzuk, Edit, most hozzád fordulok egy kicsit, hogy számotokra így a múzeum számára mit jelent egyébként ez a 10 év, és mondjuk ez azóta mióta megújult a Deákház, azóta például a kiállítás és a látogatók hogyan változtak? Te több lett például, vagy van változás, vagy az állandó kiállítások mellett, ugye nem tudom, mert rengeteg időszaki kiállításotok Igen. is van, és azért ebben a 10 évben sok minden történt, azt gondolom, nem?
2: Igen, biztos, hogy rengeteg minden történt, bár én csak az elmúlt másfél évben kapcsolódtam a múzeum munkájába, de ugye a kiállítóterünk meg sokszorozódott, és így a látogató számunk is, illetve a múzeum pedagógiai tevékenységünk előtt a lehetőségek kinyíltak, így most már tudunk fogadni csoportokat, osztályokat, óvodától egészen a középiskolás korosztályig.
1: Aha, Eszter, te esetleg ezt valamivel kiegészítenéd? Tehát így számodra, nem tudom, te hány éve vagy a múzeumnál?
3: Én pont akkor kerültem ide a múzeumban, amikor nyitott ez a kiállítás. Hát akkor... Tehát én igazából, amikor nyitott a kiállítás, akkor én már itt voltam, uh-huh. Én már 10 éve dolgozok a múzeumban, és mindig próbáltunk olyan programokat kínálni a látogatóknak, gyerekcsoportoknak, felnőtteknek, hogy a kiállítás mindig valamilyen új szemszögből, egy új tematikában mutassuk meg, és ehhez próbáljuk mindig a programjainkat igazítani. Nagyon széles múzeumpedagógiai eszköztárral próbálunk dolgozni, tehát van nagyon sok tárgymásolatunk, amelyeket használunk akár rendezvényeken, programokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, és ezeket nagyon szeretik a gyerekek megfogni, megérinteni, és ezekről szoktam nekik mesélni, ezáltal közelebb tudjuk hozni hozzájuk a múzeumot, és egy múzeum élménnyel távoznak tőlünk.
1: Oké, na hát akkor térjünk át a múzeumok őszi fesztiváljára, mert hogy hamarosan kezdődik az is, és akkor beszéljünk először is arról, Edit, hogy mettől meddig tart ez a múzeumok őszi fesztiválja, mert hogy ez nem egy nap, hanem ez az ősz folyamán ugye egy időszakon belül több eseményt is takar, és akkor részletesen kidumáljuk azt is, hogy mikor és milyen rendezvényre lehet számítani.
2: Igen, ez a múzeumok éjszakájához hasonlóan egy országos meghirdetett program. Szeptember 28-a és november 15-e közötti jó másfél hónap, most időintervallumban lesz most az idén, és mi is több őszi programmal kapcsolódunk ehhez. A központi meghirdetésben több tematikát jelöltek meg, ötleteket adtak, hogy melyik múzeumhoz, melyik tematika áll közelebb, és ezek közül válogattunk, szemezgettünk, amit mi is viszonylag egyszerűen meg tudunk valósítani, és mégis egy gazdag programnak ígérkezik.
1: Hát kezdődik egy múzeumi kávénapokkal, és egy, tehát ez nagyon, nagyon érdekesnek ígérkezik ez a program. Erről kérlek, meséljetek egy kicsit. Ki kezdi? Te, Edit?
2: A múzeumi kávénapok ötletét a Kávé Világnapja, illetve a Kávé Nemzetközi Napja adta, ami mind a kettő ezen a héten lesz, az egyik szeptember 29-én, a másik pedig október 1-én. És ezért gondoltuk úgy, hogy akkor ez a hét, ez legyen a kávéjé. Paksi kávézók, cukrászdák bevonásával zajlik az egyik programunk, aminek a keretében egy kávé útlevelet lehet ezeken a helyeken, illetve a múzeumunk jegypénztárában is átvenni. A kávé útlevélben fel vannak tüntetve azok a kávézók, akik már csatlakoztak, illetve majd csatlakozni fognak. Kávézók, cukrászdák, és a hét folyamán ezek közül a kávézók közül legalább aki 3-at felkeres, és ott lepecsételteti, hogy ő ott járt, ő egy, és aztán az akció végén leadja ezt a kávéútlevelet, egy sorsoláson vesz részt, és egyrészt a kávézók által felajánlott, másrészt a múzeum által felajánlott ajándéktárgyak közül nyerhet, például múzeumi kiadványokat, múzeumshopban elérhető kis apróságokat, illetve karácsonyi fotózást is lehet nyerni.
1: Óriási ötlet, óriási ötlet. Odaadom a kávé útlevelet, mert hoztál nekem egyet, és kérlek azért mutasd meg ezt a kamerának is, tehát hogy ilyen kávé útleveleket lehet ugye átvenni, akkor ezek szerint a múzeumban.
2: Igen, itt az elejére majd rá kell írni a nevet, elérhetőséget, hogy a sorsolás után tudjuk értesíteni a nyerteseket, és akkor itt vannak a kávézók felsorolva, és itt a pecsét helye.
1: Így van. Na, hát ez tök szuper, és akkor ezen kívül, mert ez csak egy része ennek a kávénapoknak, és még számos más tök jó program is kapcsolódik ehhez, mik ezek?
2: Tehát az a hét, mondom, minden, ami kávé. Például Acsádi Rozáliát is megszólítottuk, aki hát köztudottan a csodálatos irodalmi tevékenysége mellett kávéfestmények készítésével is foglalkozik, úgyhogy még a pontos napot nem fixáltuk le Rózsával, de nagyon lelkesen fogadott ő is. Amikor megkerestem, nagyon szívesen eljön, megmutatja a festményeit, és gyerekek, felnőttek kipróbálhatják ezt az érdekes technikát, mert Rózsa meg fogja mutatni.
1: De jó, nagyon jó. Oké. Tehát akkor kávéfestmények készítése, kávéútlevél, erről már volt szó, és ezen kívül, ha jól tudom, valamilyen kiállítás is lesz.
2: Igen, a gyűjteményünkben szerepelnek kávézáshoz köthető tárgyak is, kávéőrlők és különböző egyéb tárgyak. Ezekből egy mini kiállítást fogunk készíteni, csinálunk egy fotófalat, ami nél lehet majd fotózkodni. És ebben a nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki bármilyen módon is kapcsolódik hozzánk ezen a héten. Tehát akár aki kávéfestményt készít, akár aki megnézi a mini kiállítást, vagy készít egy fotót nálunk.
1: Uh-huh. Na, szuper. Nagyon jó. Hát akkor figyelj, és még kávékvíz is lesz ezen kívül.
2: Ja, és még kávékvíz
1: tehát
2: is
1: igazából
2: lesz.
1: Ez, tehát akkor ez a szeptember 28-ai hét, ugye?
2: Igen, igen. Uh-huh.
1: Szeptember 28-ai hét, és október 5-én lesz a nyereményjáték sorsolás.
2: Igen, igen.
1: Na, hát ez szerintem ez zseniális ötlet, akár kié is volt, ez szerintem tényleg nagyon sokan szeretik a kávét, de mellette azért van egy kis ismeretterjesztés, egy kis művészet benne, szóval tényleg csillagos ötös. Na de menjünk akkor tovább, mert még mindig ugye a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról beszélgetünk, ez volt a Múzeumi Kávénapok, amiről az imént beszélgettünk, viszont lesz egy másik programotok is, Fermentálj okosan címmel, október 7-én 17 órakor, ebögött mi van? Eszter vagy? Edit?
2: Meghívtuk Vidai Bolyát. Aha. Ő foglalkozik ezzel, a fermentálással egy pár éve, és megkértük, hogy ő adjon elő, beszéljen erről a régi új technikáról, ami most ugye újra divatját éli. És akkor beszélni fog, tehát egy előadást és egy interaktív bemutatót fog tartani, kóstolási lehetőség is lesz, és most egy kicsit puskázok, mert tegnap egyeztettünk, tehát el fogja mondani a zöldségeknek a fermentálással történő tartósítását, de most már ecetkészítéssel is foglalkozik, erről is fog beszélni, illetve gyümölcsleveket is lehet készíteni, illetve üdítőt lehet készíteni fermentálással, és ilyen kombucsás keveréket is, vagy kombucsa gomba alapú keveréket, tehát azt mondta, hogy a kombucsával is meg lehet indítani a fermentálást, remélem nem mondtam butaságot, és ez egy nagyon egészséges ital, amit így elő lehet állítani, tehát őt várjuk október 7-én.
1: Igen, ő járt már nálunk a rádióban, és akkor is hozott kóstolót, ami nagyon finom volt, és egyébként tök érdekes dolgokat mesélt nekünk is. Úgyhogy aki még nem hallott róla, vagy még nem találkozott vele, szerintem érdemes akkor erre is ellátogatni. Tehát akkor október 7-én 17 órakor a Paksi Igen. Városi Múzeumban. És október 9-én pedig egy újabb program következik, Igen. ami pedig a
2: az őszi kertbarát nap, amit a Kertbarátok Egyesületével közösen valósítunk meg, egy kicsit összeolvasztva az ő általuk hagyományosan minden évben megrendezett tök nap. napot. Most azt mondták az idén egy kicsit, hát nem kicsit, jóval kevesebb a tög, de mármint ez a festeni való és díszíteni való tög, de egy pénteki napot beszéltünk meg, ami piaci nap, és már reggel 8 órakor oda érkeznek a múzeum udvarába, és lehetőség lesz növények, virághagymák, virágmagok csereberéjére, növényekkel kapcsolatos tanácsadásra, és mi pedig délután egy kis múzeumpedagógiai tevékenységgel fogunk bekapcsolódni, tehát a gyerekeket is várjuk suli után egy kis kézműves foglalkozásra ezen a kertbarátnapon.
1: Szuper. És akkor a szünet, az iskolai szünetről sem feledkeztetek meg, és itt is kínáltok egy lehetőséget a szülőknek abban az esetben, hogyha a gyerek felügyelet, gondolom nem lenne megoldott?
2: Igen, tavaly is volt már őszi táborunk, és idén is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni. Lehetőség lesz ismét egy-egy napra, egy-két napra, vagy a tábor egész idő tartamára, sőt, akár fél napra is igénybe venni a tábori szolgáltatást, hogyha a felügyelet nem megoldott. Tehát igen, egyfajta segítség a szülőknek.
1: Október 27 és 30 között akkor lesz az őszi szünet, úgyhogy ez is akkor egy tök jó kis plusz program, illetve lehetőség a családoknak, és még két program van, ha jól látom, itt a plakátotokon, ami a Múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódik, ami tehát akkor a Paks FM hallgatóinak mondom, hogy szeptember 28 és november 15, ugye, igen, között várja őket, igen. Ez pedig, ki fogja mondani, Eszter? Eszter, elmondod a Márton napi családi napot? Akkor te jössz.
3: Igen, Márton napi családi nappal várjuk a családokat, gyerekeket, látogatóinkat. Ezt a program nagyon, tavaly is nagyon sikeres volt, ezért arra gondoltunk, hogy idén is megszervezzük. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várjuk, libás alkotásokkal, keresőjátékkal, és ugyanúgy, ahogy mindig, a keresőjáték jutalmaként is kekszet kapnak a gyerekek. Ez nagyon népszerű a gyerekek körében, és mindig nagyon keresik. És ezen a programon mindig arra is törekszünk, hogy mártonapi szokásokkal, néphagyományokkal is megismertessük a gyerekeket, és sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, felnőttet, gyermeket, bárkit, mert ilyenkor a múzeum kiállításai ingyen megtekinthetők ebben az időszakban 9:30 és 13:30 között.
1: Uh-huh. Jó, és akkor ez november 7-e,
3: november
1: ugye?
3: 7-e,
1: november 7-e, szuper. És végül, de nem utolsó sorban, vannak települési és luszóniumi séták is. Erről mit kell tudni?
2: Ez is egy már régebben futott programunk volt, amit most szeretnénk újra feleleveníteni. Most ennek a Múzeumok őszi fesztiválja projektnek a Fit Múzeum altematikáján belül. Ezt Németh Roland régész kollégánk fogja vezetni. Az időpontja ugye nem fix, mert ezeket előre egyeztetett időpontban fogja csinálni, hogy a város egyes épületeiről, illetve utcairól, illetve luszóniumról igény esetén fog beszélni az érdeklődőknek. Tehát ilyen kisebb csoportok, osztályok jelentkezését várja, vagy akár baráti társaságok, tehát már pár főtől indul. Hatnak ezek a csoportok.
1: Hát nem fogtok unatkozni itt összel. A múzeum munkatársai el lesznek látva feladattal. Azt kell, hogy mondjam, van esetleg még valami, amit szeretnétek mindenképpen elmondani, és esetleg kimaradt? Néztek
2: hát
1: egymásra?
2: Én annyit fűznék még hozzá a kvízhez, hogy az a kávékvízhez, hogy a hét folyamán minden nap fogunk feltenni egy bejegyzést, ami a kávéhoz kapcsolódik. Eredete, érdekességek, legek, minden nap lesz egy rövid bejegyzésünk, és a kávékvíz majd ennek az ismeretanyagának a kikérdezése lesz.
1: Illetve. Értem, jó, igen. Jó, tehát akkor figyeljük a Paksi, igen, Városi Múzeum Facebook oldalát, igen, a szeptember 28-a, október 4-e közötti héten,
2: igen,
1: és ami oda felkerül, azt jól jegyezzük meg, mert a Krávék vízhez kapcsolódik majd ez a sok-sok információ, amit feltesztek. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt, tényleg nagyon jó programokat szerveztek itt az őszre, úgyhogy a Paks FM hallgatóit arra biztatom, hogy vegyenek részt minél több programokat. folyamatokon. Mi is szerintem benézünk majd többre, hát a kávénapra én különösen kíváncsi vagyok. Úgyhogy sok sikert kívánunk hozzá, és további jó munkát akkor nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit.
1: Oswald Edittel és Pekárikné Bakó Eszterrel, a Paksi Városi Múzeum pedagógusaival beszélgettünk. Most egy kis zene következik, és a zenék után majd Robi hozza nektek a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetein nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi féléves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyvessebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Mindössze 6 óra alatt csak nem 100 gyorshajtót mértek be a rendőrök Szekszárdon és a környező utakon egy fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés során. A Tolna vármegyei rendőrök a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegők kiszűrése érdekében tartottak kontrollt. Az egynapos akció során 99 esetben regisztráltak sebességtúllépést, a legkirívóbb esetben egy autós 110 helyett 167 km/órás sebességgel száguldott az M9-es autóúton. A gyorshajtók mellett több sofőr ellen intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni telefonálás, valamint a stop tábla figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti forrás, a helyes sebesség megválasztásával viszont tragédiák előzhetők meg. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott 3-as karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a New Standard projektor, a Minden Szó, Paksi énekessel, Lőrinc Tibivel, illetve Stölcer Zoli Csompi is részt vettek ebben a projektben, mind a ketten paksiak. Nagyon szeretjük ezt a dalt, és akkor a folytatásban egy kis útinform következik, mert hogy jól indult ugyan a reggelünk, és nem volt baleset egészen nagyjából 7 óráig, aztán sajnos az M0-es autóút déli szektorában volt egy baleset, aminek végül is a, hát a maradványait vagy a nyomait eltüntették, de újabb baleset történt, szóval az M0-es autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál is baleseteztek a 19-es kilométernél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a külső sáv zárása miatt közel 8 kilométeres torlódás alakult ki. Ez az egyik, amit szerettem volna elmondani, és egyébként pedig odakint 19 fokot mutat már a stúdió hőmérő. Itt bent a stúdióban pedig megérkezett Takács Nagy Vivi, ő veszi majd át a terepet. Szia, Vivi!
2: Jó reggelt! Hello!
1: Mi újság? Hogy vagy?
2: Így tudok nyilatkozni. Borzasztó!
1: Jó, ez ugye!
2: Borzasztó éjszakám volt. Én nem tudom, mikor aludtam ennyire rosszul a Noel születése óta, tehát, hogy így még ott is voltak jobb éjszakáim.
1: Na, mi történt?
2: Képzeld, de nagyon sokat ébredt.
1: Ja.
2: És nem tudom, hogy miért. Én most arra gondolok, hogy lehet, hogy van valami fejlődése, mert hogy mostanában nagyon sokat kell, és nagyon sokszor értékelem, hogy igazából csak így megébred, csak ugye megébredek akkor én is, mert szóval, hogy anya! Nem tudom, és akkor igazából így azt se tudom, hol vagyok, és így tényleg így fölkelek, jó, oké, minden jó, meg csak pisilni kell, meg csak nem tudom, de hogy elvégzi maga, tehát hogy nem kellek hozzá, csak közben már fölébredek. És elaludtam nála este, az egy ilyen egy-másfél órás nagyon mély alvás volt szerintem, majd így átbotorkáltam a saját szobánkba, és képzeld, hogy onnantól kezdve hajnal 2-ig, tehát mondjuk az, hogy 10:30-11-től hajnal 2-ig így forgolottam. És akkor egyszer csak megint megébred, de már addig kétszer volt egy ilyen meg-meg ébredés, és akkor ezt nem hiszem el. Mondom, jó, tehát mit tudom, átmegyek, hát ha alszom valamennyit. És akkor átmentem, aludtam, mert álmodtam rettenetes butaságokat, tehát, hogy így most így
1: tényleg... De emlékszel is rá?
2: Emlékszem is rá, igen. Szóval, hogy igen, akkor reggel ott nevettem, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy olyan hülyeségeket, hogy ami nem létezik. És akkor jó, oké. És, de közben úgy érzem, mintha itt semmit nem aludtam volna.
1: Ismerős. Én 4:30-kor keltem, én ilyenkor mindig úgy érzem, de igen, egyébként most egészen energikusan indult a reggelem, és olyan kellemes volt, ilyen 15 fokba jöttem,
2: nem
1: sétáltam
2: volt, igen,
1: reggel.
2: Igen, jó idő
1: a
2: volt.
1: A kis kabát, minden, hú, mondom, tök jó, nagyon király, úgyhogy most
2: igen,
1: nem panaszkodok.
2: Most lesz.
1: És egyébként igen, ittam reggel kávét, és szeretném felhívni a figyelmedet, mert hogy te is szoktál kávét inni. Szeptember 28-a és október 4-e között lesz a múzeumi kávénapok.
2: Ez 2 hét,
1: és
2: igen.
1: És itt van, várj egy picit, mindjárt odaadom neked. Ez egy kávéútlevél. A Paksi Városi Múzeum szervezi ezt a programot, és képzeld el, hogyha a kávéútlevéllel ott a benne lévő kávézók több kávézóba ellátogatsz, és pecséteket gyűjtesz, akkor majd nyerhetsz nyereményeket, illetve lehet azon a héten kávéfestményeket is csinálni. Lesz egy mini kiállítás, ami szintén a kávéval kapcsolatban.

0: Kapcsolatos, és kávékvíz is lesz, amihez pedig a Paksi Városi Múzeumnak a Facebook oldalát érdemes követni, mert oda fognak olyan infók felkerülni, ami a kávékvízhez fog kapcsolódni. De ez egy annyira jó kis program, mondtam is, hogy csajoknak ugye itt voltak Oswald Edit és Pekárik, hogy annyira jó, ki van ezt találva.
1: Igen,
0: hogy
1: tök jó.
0: Na, szóval, ha fáradt vagy,
2: figyelj, most
0: akkor már mehetsz is azzal a kávéútlevéllel bármelyik kávézóba.
1: Igen. Az a helyzet, hogy így nem érzem magam most úgy fáradtnak, biztos majd beüt egyszer, de ugye reggel annyira rohanás mindig, vagy az, tudod, én jó, megindulunk, elkészülünk, tettem egy halom sminket a fejemre, hogy ne úgy nézzék ki, mint egy szakadék, nem tudom, vagy...
0: Igen.
1: De tényleg ilyenkor az, hogy ott így felpörgök. Tehát, igen, hogy úgy muszáj, mert akkor a gyereket is, hogy akkor enni, inni, mit kérsz, hogy kérsz, nem tudom, akkor magamat helyre rántani, otthon is, hogyha sikerül, kávézom, akkor kávézok egyet, ha nem, akkor iszok egy kávét valahol, de most itt tényleg, úristen, ez nem volt az én estém sajnos.
0: Na, figyelj, viszont na, akkor beszéljünk egy kicsit paksi dolgokról. Na. Nem tudom, emlékszel rá, hogy amikor a település képpel kapcsolatban voltak ilyen workshopok, amire lehetett a lakosságnak is mennie, meg voltak gazdasági szereplőkkel, workshop, illetve az intézményeken megvan. Na, képzeld el, hogy felkerült a paks.emperszent.studio.hu oldalra ennek az eredménye, ami tök érdekes, igen, és kíváncsi vagyok így a véleményedre majd egy csomó minden kapcsán. Ugye egyrészt 3400-an nézték meg ezt a weboldalt, az nem rossz szerintem.
1: Nem, hát szerintem
0: sem. Az nem rossz, de ebből mondjuk 303 volt, aki tényleg aktív volt, tehát ki is töltötte, mert volt egy ilyen, egy ilyen kitöltési, vagy hát egy
1: ki is töltöttük élőadásban talán.
0: Igen, még élőadásban, tudod. Ah, na, tényleg,
1: igen,
0: most, hogy mondod,
1: igen,
0: megvan.
1: Igen, nekem is most
0: na,
1: így.
0: És akkor figyelj, itt milyen eredmények vannak, például a gazdasági workshop eredményei között. Mitől vonzó Paks? Ez volt az egyik, amit kutattak. És akkor erre jutottak, hogy hát az atomerőmű és a Paks 2 új blokkok, ugye az egyik vonzó erő. Aztán a magasan képzett szakemberállomány, az energetikai szerepkör és a nemzetközi jelenlét, illetve a nemzetközi lakosság szolgáltatási nemzetközi lakosság és a szolgáltatás is sokszínűség. Na most azért az utóbbi, ez a nemzetközi lakosság, ez nem tudom, hogy egyébként mennyire...
1: Ez jó-e?
0: Nem is azt, hanem, mert amúgy én nekem ez, sőt, nem, hogy nincs bajom, én alapvetően nyitott vagyok, meg nem, csak hogy ez egy fura nekem, hogy ez kijött, mint egy, ilyen, mint egy ilyen vonzó paksi, nem tudom, szempont, mert hogy nem tudom, nekem a fejembe például nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem ez így a Paks kapcsán egyáltalán nincs a fejembe, hogy,
1: nulla,
0: hogy ez tényleg vonzó, hogy vannak itt, mit tudom, oroszok, meg nem oroszok is, tehát hogy így nem tudom.
1: Nem, egyáltalán nem, sőt, és ez most nem rosszból, hanem tényleg azt veszi észre az ember, hogy így bemegy a boltba, múltkor bementünk, és így tényleg, mintha nem is Pakson lettem volna, hanem tényleg mondjuk egy Pestre elmész, vagy nem tudom, ahol az megszokott, hogy mondjuk idegen nyelven beszélnek, aha, és nem angol, meg nem tudom, hanem tényleg orosz, vagy arab, meg nem tudom, tehát, hogy mellettem pont arabok fizettek, vagy hát olyan kinézetű külsejű emberek,
0: aha,
1: igen.
0: Nem tudtok belőle, de valami.
1: De nagyjából mondjuk azt, hogy olyan tényleg kinézetre, egyáltalán nem jut eszembe, és tényleg ez nem negatívumként, de az, hogy mondjuk ettől vonzó lenne Paks bárkinek, ez nekem egyáltalán nem jutna eszembe. Nem zavaró tényező, szóval, igen, hogy nyilván a munka miatt, tehát ez most olyan, mintha mi kimennénk külföldre, és most azt mondanák, hogy London azért nagyon izgalmas, tehát nekem a Londonban sem, vagy mondjuk Angliában sem az az izgalmas, hogy többféle nemzetiség van. Tehát,
0: sőt,
1: hogy így...
0: sokszor a multikulti pont, hogy már
1: egyáltalán
0: már
1: nem
0: annyira. Igen, tehát van egy bizonyos foka, ami tényleg tehát nagyon jól színesíti egy közösségnek az életét.
1: Persze,
0: mondjuk egy más nációból származó valaki, de azért nyilván, amikor már túl van tolva a multikulti, igen, az se feltétlenül jó. Na mindegy, de tehát minden esetre ez kijött. Aztán az első hely, ami eszébe jut a gazdasági szereplőknek, és erre a leggyakoribb válaszok, hát a Dunapart. A Dunapart. az atomerőmű nyilván, és további említések között ott szerepel a Makovec templom, az űrgemező, a gesztenyefasor, a csónakház és a halászlé.
1: Jó.
0: Mondjuk a halászlé nem hely, de mindegy, szóval
1: ja, az igen. is eszébe. De hogy az is ez, igen, mert jó, ez megint csak a tudod, hogy mi az, ami eszedbe jut, de ha nem is gazdasági szempontból, de tényleg a halászlé, egy paksi halászlé azért, igen. Az igen. Az,
0: és főleg, ha van a
1: és van mondjuk, akartam mondani, van hal esetlegesen, az az egyik, mondjuk nem olyan rossz, és mondjuk van paksi halászcsárda.
0: Igen, nyitva van, de most nyitva van. Nyitva, igen, nyitva, van egy sztorink, ugye Szoboszlai Zsoltal, szegényen úgy értünk, hogy nagyon nem tudtuk akart. Megvendégelni egy finom halászlével. Na mindegy, nem baj. Na, a legnagyobb kihívások. Szerinted mik a legnagyobb kihívások, Pakson? Mit gondolsz? Így gazdasági szereplői szemmel, vállalkozások számára, meg az erőmű számára, meg szerintem azért a Paks 2-se könnyen hát, talál.
1: Igen.
0: Hát, munkaerő.
1: Igen. Ez jutott eszembe egyébként, hogy tök durva, hogy annyira sok munkanélküli van, azt gondolom. Tehát, hogy múltkor is feltettem egy álláshirdetést egy cégnek, és annyian jelentkeztek rá, de tényleg, tehát, hogy, és akkor még csak ilyen kisegítő, takarító, mindenféle ilyen segítő munkába, vagy munkakörbe, de több soron annyira furcsa, hogy itt vagyunk Pakson, és azért elég sok szerintem úgy mond a lehetőség, talán azt gondolom, hogy
0: hát
1: itt
0: az
1: azért...
0: átlag vidékhez
1: igen,
0: képest.
1: Igen, talán az... tehát, hogy igen. Egy picit több, vagy hogy mondja, de igen, tehát, hogy sajnos ez nekem is eszembe jutott.
0: Hogy egyébként ez szerintem ez azért van, most nekem teljesen őszintén ez a véleményem, hogy munkaerőhiány, meg szakképzett munkaerőt biztosítani, akkor lehet, hogyha nem a cégnek vannak kizárólag elvárásai, igen. hanem a cégek úgy működnek, hogy jól érezze magát valaki az adott helyen, és szerintem egyre inkább és egyre nehezebb lesz azoknak a cégeknek majd tartani a lépést azzal, hogy a munkaerőpiacon tényleg be tudják vonzani a jó munkaerőt, akik kicsit ilyen vaskalaposan gondolkodnak e tekintetben, és itt a munkaidő azt szerintem az egyik legfontosabb lesz. Tehát, hogy van-e rugalmas munkaidő, van-e rugalmasság abban, hogy nem az a lényeg, hogy bennüljél reggel 8-tól délután 4-ig, hanem az a lényeg, hogy elvégezd a feladatot.
1: El legyen végezve. Ha este 8 órakor tudsz ránézni az e-mailekre, és megválaszolsz 15 e-mailt. Nekem ez egyébként, és azt gondolom, hogy mondjuk egy édesanyának, akinek már mondjuk akár több gyermeke is van, nem tudom azt elképzelni, hogy egy 8 órás munkát elvégezzen, tehát mondjuk 4-5-ig dolgozik, utána hazamegy gyereke, tanulás, tehát vagy játszás, mert nekünk ez a délutánunk még, ugye, hogy jó, akkor menni valahova még egy picit, 6-7 mire hazaesünk, ugye 4 óra után, tehát az nem sok idő, egy másfél-két órát ott elhesszelgetünk, mondjuk a Kressz Parkba, vagy elmegyünk egyet fagyizni, vagy lemegyünk a Dunapartra, mi is egy kicsit ott sétikálunk, stb. De hogy nincs annyi, hogy közben meg ott van a háztartás, azt csinálni kell, ott van nekem a halom vasalni való, tényleg egyszerűen nem jutok a végére, mert rengeteg melón van, nekem is, hál' Istennek, tehát nem panaszkodás, csak hogy nem érem utol magam igen. sokszor, és nagyon sok anyukával, amikor így beszélgetek, és dolgoznak, hogy mindig az van, hogy hazaérnek 4:30-5 körül, tudod, és akkor már semmihez nincsen kedve, mert már leszipolyozták az agyát a rengeteg kérdéssel, a rengeteg akár megbeszélések sora, meg igen. stb. És tényleg ez... Igen.
0: Miközben lehet, hogy egyébként, hogyha abban a ritmusban és abban pontosan. A sorrendben csinálhatná meg a dolgait, ahogy egyébként neki aznap éppen jön éppen. És kedve van.
1: Persze.
0: Tök sokkal hatékonyabb lenne.
1: Én is ezt gondolom, hogy nem az 8-tól 4-ig, 4:30-ig bemész, és akkor nem tudom, az is egy rohanás a reggel, egy ilyen 8-ra, mint hogy az lenne, hogy figyelj, meginnám a kávémat reggel, tudod, nem tudom. Én egyébként full rugalmasban dolgozom, szóval, hogy nekem hál' Isten, most ez az egyedüli, ami kötöttebb nyilván a rádió, de úgymond ez is tud rugalmas, mert nem kell minden nap itt lennem, hanem váltogatjuk egymást mi is folyamatosan, de tényleg az a része, hogy, hogy máshogy dolgozni, én már biztos, hogy nem állnék be, és 8-tól fél 5-ig egy irodában ott kuksoljak. Nyilván ez megint olyan, hogy ha nincs más választásod, tehát hogy most ez nem olyan, hogy...
0: Nem életcél az,
1: igen,
0: azon,
1: de hogy bevonulni. Már nem, igen, már valahogy ez lenne inkább a prioritás.
0: Igen. Na és szerinted a gazdasági szereplők szerint mi a legjobb hely üzleti partnereknek?
1: Mármint hogy érted, hogy helyként? Hát, vagy helyszínnek?
0: Helyszín, vagy? Igen, ilyen helyszín, igen.
1: Hát, fuha.
0: Én se tudnám egyébként, a Sárgödör tér emelkedik ki.
1: Miért?
0: Nem tudom, fogalmam sincs.
1: Miért?
0: Nem tudom, lehet, hogy ott van egy-két ilyen vagy étterem, vagy fogalmam sincs,
1: hát akkor
0: azért,
1: hogy, van
0: vagyis
1: talán.
0: Hát egy van, igen.
1: Igen,
0: most egy
1: de
0: van,
1: most,
0: igen.
1: Most a Sárgödör tér, az pont nem jutott eszembe. Tehát előbb a Fő utca, vagy igen. Nem tudom, hogy azért ott megy az ember, mit tudom, boltok, igen. Nem tudom, és akkor ott egy üzletet mondjuk megnyitni, csak az a baj megint, hogy itt Pakson megnyitni bármit, és hogy az működőképes legyen egy vállalkozásnak, rettenet nehéz, hogy azt kiszűrt, hogy mire van igénye a paksi
0: mire van
1: embereknek.
0: Igénye, mi az, amit még hajlandó megfizetni, igen. Mi az, amiért nem megy el egyébként.
1: Ezt tudod, ez a tipikus olyan, hogy itt Pakson nem fizeti meg, de azért elmegy Budapestre, és simán megfizeti. Vacsorázik igen. Egyet egy drága étterembe, és itt Pakson meg minden drága, igen. Vagy megnéz egy drága színházat, amit egyébként itt is meg tudna nézni, mert rengeteg olyan színházi előadás van, amit egyébként idehoznak Paksra. Szóval, hogy ez az örök panaszkodás, ez mindig megvan, de mondom, tehát, hogy ez annyira ilyen, vagy nem tudom, ez a szokása igen, az embereknek.
0: Abszolút, abszolút. Nem, nincs könnyű dolga annak, aki a vendéglátó szektorba fekszol bele. Hozzáteszem, ott azért szerintem a stílus és a vendégszeretet is nagyon-nagyon sokat számít, erről már sokszor
1: igen,
0: beszéltünk, amiben nem állunk túl jól sok
1: nem,
0: esetben.
1: Nem,
0: tisztelet
1: nem,
0: a kivételnek. Igen. Na de, és akkor még egy kulcs üzenete volt ennek, hogy a résztvevők egyértelműen az atomerőműre, és ahogy a hozzá kapcsolódó humántőkére építik a paksi vonzerőt, gazdasági vonzerőt, viszont a legnagyobb kockázat ebben az, hogyha csak egyetlen egy valamire építed az egész identitásodat és az egész vonzerejét ennek a városnak, meg a térségnek, akkor bizony könnyen belebukhatsz, hogyha igen. Az a valami. Hát ugye nem tudjuk például, hogy a Paks 2 beruházással is mi lesz, de hogyha mondjuk az kiesik, hát, ne legyen
1: így, ilyen,
0: de ha ilyen lenne, akkor bizony az egy nagy blamás lenne akkor a városnak. Na minden esetre ez tehát tehát pax.m/studio oldalon található meg, és akkor itt szépen, hogyha lefelé görgetnek azok, akik erre az oldalra fölmennek, akkor itt megnézhetik az intézményi workshop eredményét is, tehát hogy a lakosság, illetve bocsánat, a közintézményekben dolgozók hogyan látják a Paksot, és akkor volt a lakossági workshop, aminek igen. Szintén lett egy ilyen eredménye 6 témakörben, úgyhogy na, érdekes minden igen. Esetre érdekes. Szerintem egyébként olyan túl sok új információ nem jelent meg benne, tehát azért ezeket 20 éve gyűrjük ezeket a témákat.
1: Esküljük. Mindig ugyanez ilyen, igen. Mindig.
0: Csak ilyenkor mindig fölmerül bennem, hogy egyébként nincs új a nap alatt. Ha nincs új a nap alatt, akkor miért kell állandóan újra és újra pénzt kifizetni ezekért az információkért, amiket egyébként viszonylag jól mi is tudunk, és mindig valakit ki kell fizetni. Most ez nem az önkormányzatnak szent kritika, hanem nem, általában
1: persze,
0: véve
1: alapjáraton.
0: Általában véve érzem azt, hogy olyan fölösleges dolgokon rugózunk újra és újra és újra, ahelyett, hogy egyébként azt a pénzt, amit arra fordítunk, hogy újra leírja nekünk valaki, hogy hát igen, ezt így, meg úgy. Jó, most nyilván törvényi kötelezettség
1: igen,
0: volt,
1: igen,
0: azért azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy ezt meg kellett csinálni, ez törvényi
1: ez most,
0: kötelezettsége
1: igen.
0: Volt az önkormányzatnak, csak a törvények is szolgálják már egy kicsit jobban az országot, nem?
1: Igen.
0: Na jó, oké, most kiventilláltam magamat.
1: Hiperventilláltam,
0: akkor még igen. Csak annyi, ugye igen. Látom, hogy indult egy játékunk, és ezt biztos te is hozni fogod, de azért annyit mondjunk el, hogy mit lehet nyerni?
1: belépőjegyet, páros belépőjegyet. Eller Junior koncertjére.
0: Eller Junior koncertjére.
1: Most majdnem elmondtam, hogy hol lesz.
0: Azt most nem mondd el, hogy hol lesz, mert hogy szeptember 19-én lesz. Igen, és az
1: a környékben, az a lényeg, a környéken lesz.
0: Így van, a környéken lesz, itt Pakshoz közel, és hogyha megírjátok nekünk a Paks FM Facebook oldalán, hogy mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hol lesz szeptember 19-én az LL Junior koncert.
1: Juni,
0: igen. Akkor megnyerhetitek ezt a páros belépőjegyet. Na, hát akkor Vivi, én átadom neked a terepet, innentől te jössz, te hozd a jó kis zenéket. Én pedig akkor búcsúzom, Harmad Gabi voltam, egészen 9:30-6 órától engem hallhattatok itt a Paks FM élesztőben, én most lelépek, és akkor egy LL Junior számmal búcsúzom. Legyen szép napotok, további jó rádiózást mindenkinek!
2: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: Ez volt az Élettő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk.
1: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Ma szokásosan kettőig én hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig a közlekedési hírek érkeznek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön My Smith-től a Stay 2025-ből.
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A hajnalra képződött páraköd délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik, és általában gyenge marad a légmozgás. Délutánra pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Ebéd után még jövök nektek egy időjárási jelentéssel, ahol a holnapi napot nézzük majd meg. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: És most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 105-ös kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszűkület várható. Vadgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 115-ös kilométernél fakivágás zajlik, mindkét irányban útszűkület várható. Paks-Kölesd összekötő úton a 0-es és a 16-os kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba szintén útszűkület várható. Az M6-os autópályán, aki Pécs felé menne, annak van pár hírem a közlekedéssel kapcsolatban. Új terelés épült ki a Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén a Pécs felé vezető oldalon Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál is aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat pedig a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az árra és toprendszer haladéktalan megszüntetését sürgeti a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet, mivel meglátásuk szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a szektorra, miközben az infláció csökkentéséhez nem járult hozzá, írja az MTI. A szakmai szervezet közleményében elhibázottnak nevezte a szabályozást, amely állításuk szerint felgyorsította az olcsóbb, gyengébb minőségű importáruk térnyerését és hátrányba szorította a magyar gazdákat. A Fruit Web arra figyelmeztet, változtatás nélkül néhány éven belül eltűnhet belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Álláspontjuk szerint a jelenlegi gazdasági körülmények és a csökkenő infláció már lehetővé tennék a korlátozás kivezetését. Az eredetileg 2025 márciusában bevezetett, majd többször meghosszabbított árra és stop eltörlését korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség és Varga Mihály jegybank elnök is szorgalmazta. Kármán András pénzügyminiszter ugyan korábban fokozatos kivezetést ígért, a tárca júniusi nyilatkozata alapján az intézkedés megszüntetése egyelőre nincsen napirenden. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, Anna ÜFÖ főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosszatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosszatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosszatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosszatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait,

0: elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Közi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi, sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Hát szüreti fesztivál van nagyon sok helyszínen, úgyhogy mindenképp érdemes velem tartani, és ennek kapcsán hozok még egy nyeremény játékot is, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is, és az óra végén pedig érkeznek még a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön a Lost Frequencies-szel a Love is the Only Thing 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 15-én Janikovszki 100 előadást láthattok, ami egy zenés felolvasó színház lesz. Ezen az irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből hallhatók felolvasások, melyek között megidézik a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, a 60-as és a 70-es évekből. Ez a Csengedénes Kulturális Központ könyvtár galériájában lesz 17 órakor. Szintén szeptember 15-én 40 év fazekasság kiállítást láthatunk Rács Róbert fazekos mester, népi iparművész, keramikus kiállításából, ami egy 40 éves jubileumi kiállítás lesz. Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában tekinthető meg 17:30-kor. A kiállítás október 10-ig látogatható a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartás idejében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengedénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjakab gyermekkoncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjakab koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikós bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzátenni, úgyhogy várnak minden kedves érdeklődött Simon tornyán. És ha már szüretet emlegetünk, nem kihagyható a szekszárdi szüreti napok, amik egészen szeptember 14-től szeptember 20-áig látogathatók. Több helyszínen, több időpontban vannak és lesznek programok. Mindenképp látogassatok el a Paks FM oldalán található program ajánló kis fülön, mert ott vannak részletesen a programok felsorakoztatva, gyermek és felnőtt programok egyaránt látogathatók ezekben a napokban. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

És már hozom is nektek a mai nyeremény játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és ezen a héten is a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál játszunk. A Szüreti Fesztivál alkalmával, azaz szeptember 19-én fellép valahol Eller Junior itt a környéken, és az a kérdésünk, hogy hol lesz ez a koncert. A helyes megfejtéseket várjuk komment formájában a Paks FM Facebook oldalán, a nyerteseket pedig ma este fogjuk kisorsolni, mert hogy páros belépőjegyet nyerhettek Eller Junior koncertjére, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!

Hát hatalmas parti lett a Paks FM stúdiójában, erre a dalra Huget szólt a Jamaican 2026-ból, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt, mert képzeljétek, pénteken Budapestre látogat a francia DJ, és az Óbudapéj nevű rendezvény helyszínen találkozhatunk vele. Azért mondom, hogy találkozhatunk, mert én ott leszek ezen a bulin, és biztos vagyok benne, hogy egy hatalmasat fogunk partizni a csajokkal, és megmondom őszintén, nagyon örültem neki, amikor megláttam, hogy mikor kezdődik, mert hogy 19:30-kor kezd, előtte is, utána is lesznek még Afro House DJ-k, de közben mégis azért örültem, hogy 21 órára igazából vége Ugel zenei blokkjának, és utána haza tudok jönni, és ki tudom pihenni magam a szombati napra, úgyhogy ez picit ilyen siralmas és fájdalmas, mert olyan, mintha öregednék, de ezt én egyáltalán nem így fogom fel, hanem inkább úgy, hogy friss és üde leszek a szombati napon. Most viszont megyünk tovább, Bella Farbennel, tőle pedig szóljon a Love Hurt Repeat 2024-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripo Fraszkolnikov.

0: Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig.
2: Mondd, hányad

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 105-ös kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszűkület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 115-ös kilométernél fakivágás zajlik, mindkét irányban útszűkület várható. Paks-Kölesd összekötő úton a 0-es és a 16-os kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba szintén útszűkület várható. Az M6-os autópályán, aki Pécs felé menne, annak van pár hírem a közlekedéssel kapcsolatban. Új terelés épült ki a Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Szintén a Pécs felé vezető oldalon Pécsvárad-Vémint csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál is aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat pedig a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyvessebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Összesen 4 tűzesethez és 11 műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Tolna vármegyében, közölte a katasztrófavédelem. A műszaki mentések során 6 alkalommal baleseteknél volt szükség a szakemberek beavatkozására. Péntek reggel Bonyhádon egy árokba hajtott személyautót szabadítottak ki a Fásbokros területről a hivatásos tűzoltók, míg délelőtt Nagyvejként teljes terjedelmében égett egy autóbusz. A busz mintegy 30 utasa időben elhagyta a járművet, így személyisérülés nem történt. A lángok a környező vezetékekben és egy közeli lakóház homlokzatában is kárt tettek. A tüzet a Bonyhádi és a Szekszárdi egységek oltották el. Vasárnap délután Mosdóson 3000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, amit a dombovári tűzoltók fékeztek meg. Dombováron pedig 2 személyautó ütközött össze. Az egységek áramtalanították a járműveket, a balesetben egy ember könnyebben megsérült, őt a mentőkórházba szállították.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma megközelítette az 1150-es

0: már harmadjára indulok. Még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra. Ez a második alkalom, hogy így futok. Hozzám a Brutál Atom Light, az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
1: Melyik a legnehezebb rész szerintem?
0: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
1: És a vizes árok?
0: Az a legjobb része.
2: A 6 éves Csoknyai Balázs 600 méteren aranyéremmel zárta a versenyt, az eredmény hirdetés után nyilatkozott rádiónknak.
3: 600 méteren, máskor is indultam. A legjobb barátaimmal.
1: Mi volt benne a legnehezebb?
3: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt választó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, és a Rob hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék hamarosan, ezen kívül pedig elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ahol a 2000-es évek legjobb slágereit hozom nektek. Aztán hozok nektek Páfi Kati kolléganőmtől is egy tudósítást a Floorball VB selejtezőről, és jövök még nektek egy nyereményi játékkal is, ami a Paks FM Facebook oldalán fut. A helyes megfejtők között páros belépőt nyerhettek Eller Junior koncertjére, úgyhogy megéri minket hallgatni és velünk játszani, de addig is szóljanak a jó slágerek, Kygo fog érkezni, tőle pedig a Save My Life 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Tribute Assault, az I Know You Want Me 2009-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az ezredforduló legjobb slágerei. Még érkezik hozzám a stúdióba Florida, Bob Sinclair, Gary Halliwell, Iri Mafia, Robbie Williams, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább a Maroon 5-val, tőlük pedig szóljon a Nobody's Love 2020-ból.

0: legtöbb változatosság indul most Fox FM.
1: Összeköt.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol valaton szárszóban.

0: És már hozom is nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Szeptember 8 és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tál Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok, Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tál Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta ezt a tornát. Az ESZI 11-es diákjával Pálffy Kati kolléganőnk beszélgetett, ezt hallhatjátok a következő percekben.
1: Beszélgető partnerem Tál Kristóf, akiről ugye azt kell tudni, hogy mindene a floorball, most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, és hát amellett, hogy az élvonalban floorballozik, a válogatottnak is tagja. Nem olyan régen, Kristóf, a válogatottal külföldön voltatok, mégpedig VB-selejtezőn. Mesélj az ottani élményeidről, milyen eredménnyel zártátok, és hát lehet, hogy itt ebben a helyzetben nem is az eredménye fontos, hanem a részvétel.
2: Igen, köszöntelek, szia! Szerintem is inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Észtországban voltunk VB-selejtezőt játszani, az U19-es válogatottal. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem, úgyhogy én nagyon nagy élménynek éltem meg. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott azt hiszem 11-3-ra veszítettünk, ott azért az nagy súlypont volt sajnos, mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re.
1: Te mennyire vagy oszlopos tagja a válogatottnak? Az első ilyen nemzetközi szereplésed volt a válogatottal, a nemzeti csapattal?
2: Mindenkinek ez volt az első, és ugye nekem sajnos az utolsó is, így az U19-ben, amelyek ki fogok öregedni. Oszlopos tagnak mondhatnám magam, mivel hogy 2025 áprilisában volt az első ilyen válogatott felkészülésünk, és több mint egy és fél évben maradtam. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy be tudtam maradni, és tudtam segíteni a csapatot más éven keresztül. Most a második sorba kaptam szerepet a válogatottban, most így a selejtező alatt. Jónak éltem meg, nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek.
1: Azt mondtad, hogy az U19 válogatottól most ezzel elköszöntél, hogyan tovább?
2: Ugye most váltott szel, és picit most lerakjuk, mivel hogy most nem lesz egy ideig számomra nemzetközi szereplés, mármint válogatott, mivel hogy eligazoltam, Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, ugye amit mindig halljátok, hogy játszunk, úgyhogy lesz azért program, de majd a felnőttet megpróbáljuk majd egy-két éven belül, reméljük.
1: A felnőttbe ott mikor kerülhetsz a láthatára?
2: Ez egy jó kérdés, rengeteg edzés és rengeteg munka van még addig, hogy oda kerüljek. Nagyon szeretnék egy két éven belül szerintem láthatáról lehetek, de még egyszer mondom, rengeteg munka van ebben még, hogy oda kerüljessek, és tényleg tudjam segíteni a csapatot. Azt mondom neked, két évvel beszélgetünk róla, remélem. Nagy álmom, az alulra váltottam most a VB-selejtezőt, mert nekem nagyon kiskoromban ez volt az álmom, hogy a válogatott mezben énekelsem a himnuszt. De ez, hogy a ötször énekeltem öt napon keresztül a himnuszt, ez óriási élmény volt, és nagyon szívmelengető, hogy ezért nem megérteni küzdeni, hogy ezt megélhessem. Úgyhogy ez jó élmény volt, és nagy álom sikerült.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripoff Raskolnikov.

0: Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egy.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyereményi játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és ezen a héten is a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál játszunk. A Szüreti Fesztivál alkalmával, azaz szeptember 19-én fellép valahol Eller Junior itt a környéken, és az a kérdésünk, hogy hol lesz ez a koncert. A helyes megfejtéseket várjuk komment formájában a Paks FM Facebook oldalán, a nyerteseket pedig ma este fogjuk kisorsolni, mert hogy páros belépőjegyet nyerhettek Eller Junior koncertjére, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: folytatjuk a Best of órával.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetei nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi fél éves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Mindössze 6 óra alatt csak nem 100 gyorshajtót mértek be a rendőrök Szekszárdon és a környező utakon egy fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés során. A Tolnavár megyei rendőrök a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegők kiszűrése érdekében tartottak kontrollt. Az egynapos akció során 99 esetben regisztráltak sebességtúllépést, a legkirívóbb esetben egy autós 110 helyett 167 km/órás sebességgel száguldott az M9-es autóúton. A gyorshajtók mellett több sofőr ellen intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni telefonálás, valamint a stopptábla figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti forrás, a helyes sebesség megválasztásával viszont tragédiák előzhetők meg. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolnavár megye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleset.

0: ebben az órában szállítom nektek a legjobb 2000-es évek slágereit déltől egyig, úgyhogy megéri velem tartani. Érkezik hamarosan Bob Sinclair, a Club 54, Gary Halliwell, és még Pitbull is, szóval tartsatok velem, most viszont megyünk tovább Floridával és David Guettával, tőlük pedig szóljon a Club Can't Handle Me 2010-ből.
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

0: 3, 4.
1: Pitbulltól szólt az I Know You Want Me 2009-ből, és nekem erről a dalról mindig az jut eszembe, hogy erre a számra kezdtem el bulizni a szórakozó helyen, akkor tényleg tolták, ahogy a csövön kifér, és rengeteg olyan jó dallam jut eszembe mindig a 2000-es évekből, ami felcsendült a diszkókban is. Na hát Pitbull ugye volt július 21-én a Puskás Arénában itt Magyarországon nálunk, és óriási népszerűségnek örvendett, ezt megkoronázva úgy érezte, hogy november 24-én ismét Budapestre jön, ezúttal viszont nem a Puskásban, hanem az MVM Domba érkezik az I'm Back turné keretében, és Lil Jon is vele lesz, úgyhogy hasonló koncepció lesz, én azt gondolom, mint a július 21-i koncertjén, úgyhogy aki lemaradt, az pótolhatja novemberben, mi viszont most menjünk tovább a Hooligans-szel, és átcsapunk picit a rock vonalba, tőlük szóljon a Legyen Valami 2004-ből.

Pussycat Dolls-tól szólt a HHS 2009-ből. Ugye, mint tudjuk, erről már beszéltem, hogy ebben az évben újra összeállt a Pussycat Dolls, és elkezdtek turnézni a PCD Forever Tour keretein belül. Jelenleg Európában turnéznak, tegnap például Münchenben léptek föl, holnap, ez a szeptember 16-án pedig Varsóban lesz koncertjük. Erről már beszéltem, hogy május 25-én az American Music Awards-on léptek fel újra együtt Busta Rhymes-al közösen, és akkor jelentették be úgymond a visszatérésüket. Ugyan nem a teljes csapat van benne, hanem mint az együttesnek a front embere, vagy front énekesnője, Nika Schweitzinger, valamint Ashley Roberts és Kimberly Wyatt, azaz hárman vannak jelenleg, és márciusban ki is adtak egy új dalt, a Club Songot, úgyhogy folyamatosan pörgetik a Pussycat Dolls-t ebben az évben is. Ugye ez a 2000-es évek nagy slágere volt a Don't Tell, amivel ők berobbantak a zenei világba, és azóta is uralják szerintem magasan a zenéikkel, pedig nem voltak sok-sok évig aktívak. Úgyhogy ezért hoztam nektek ezt a dalt, hogy nagyon szeretem a csajokat, régen is nagyon sokat hallgattam. Ez a Club Song pedig egy picit nekem ilyen nagyon visszatérés szagú, tehát hogy nem rossz, de régebben sokkal jobb dalokat adtak ki, úgyhogy majd hallgassátok meg, és kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, írjátok meg nekem. Most viszont megyünk tovább Rihannával, tőle pedig szóljon a Don't Stop the Music 2007-ből.

0: Szólt a Szószék 2006-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. De ne menjetek sehova, mert hamarosan jönnek a Robi egyórás hírei, aztán visszatérek hozzátok, és hozom a Paks FM legjobb slágereit még egy órán keresztül.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
3: Reklámot hallottatok. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek. 2026. szeptember 15-e kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok. Jönnek a hírek a Pax FM-en. A Pax 2 projektről is beszélt Bécsben a Rosszatom vezetője. Kiállítás nyílt Paxon. Idén is megrendezték az atomfutást. Már is jövök a részletekkel.
3: Pax FM hírek.
4: Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosszatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosszatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosszatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosszatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról.
3: Pax FM hírek.
4: Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengely Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiek tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian cselló működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
5: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot,

0: Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülés szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma megközelítette az 1150-es létszámot. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is, a 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
2: Már futottam így egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, meg ilyen tömeggel érkeztünk.
3: És most izgulsz?
2: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, és remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam nekik.
0: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálomászást viszont brutálisnak tartja.
4: 7 kilométeren már harmadjára indulok, még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra. Ez a második alkalom, hogy így futok. Azzal a Brutál Atom Light, az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
3: Melyik a legnehezebb rész szerintem?
4: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
3: És a vizes árok?
4: Az a legjobb része.
0: A 6 éves Csoknyai Balázs 600 méteren aranyéremmel zárta a versenyt, az eredmény hirdetés után nyilatkozott rádiónknak.
5: 600 méteren. Máskor is indultam. A legjobb barátaimmal.
3: Mi volt benne a legnehezebb?
5: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt választó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
0: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után visszatértem a Paks FM stúdiójába, és egészen kettőig én hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz szerdán az időkép előrejelzése szerint, és hozom nektek a nyereményi játékunk kérdését is, mert hogy ma is játékban vagyunk, és minden a páros belépőket sorsolunk ki a szeptember 19-én megtartandó Eller Junior koncertre, úgyhogy játszatok velünk a Facebookon keresztül. Most viszont megyünk tovább Hugellel, tőle pedig szóljon az I Adore You 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 15-én Janikovszki 100 előadást láthattok, ami egy zenés felolvasó színház lesz. Ezen az irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből hallhatók felolvasások, melyek között megidézik a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, a 60-as és a 70-es évekből. Ez a Csengedénes Kulturális Központ könyvtár galériájában lesz 17 órakor. Szintén szeptember 15-én 40 év fazekasság kiállítást láthatunk Rács Róbert fazekos mester, népi iparművész, keramikus kiállításából, ami egy 40 éves jubileumi kiállítás lesz. Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában tekinthető meg 17:30-kor. A kiállítás október 10-ig látogatható a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartás idejében, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengedénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjakab gyermek koncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjakab koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikos bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzátenni, úgyhogy várnak minden kedves érdeklődött Simon tornyán. És ha már szüretet emlegetünk, nem kihagyható a szekszárdi szüreti napok, amik egészen szeptember 14-től szeptember 20-áig látogathatók. Több helyszínen, több időpontban vannak és lesznek programok. Mindenképp látogassatok el a Paks FM oldalán található program ajánló kis fülön, mert ott vannak részletesen a programok felsorakoztatva, gyermek és felnőtt programok egyaránt látogathatók ezekben a napokban. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu Radio Station BTS.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható holnap, azaz szerdán az időkép előrejelzése szerint. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg, kevés felhő az égen, csapadék pedig sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néha ködös tájakkal. Kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő, napközben pedig a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd. Szerencsére egész jól kitolódik ez a nyári meleg, és nincsen szükség olyan sűrűnű gumicsizmára, esernyőre, esőkabátra, de azért vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, mert a reggelek azért még elég csípős, hidegek tudnak lenni, úgyhogy mindenképp ennek megfelelően öltözzetek, nehogy megfázzatok akkor a reggeli órákban. Továbbra is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

és már hozom is nektek a mai nyeremény játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és ezen a héten is a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál játszunk. A Szüreti Fesztivál alkalmával, azaz szeptember 19-én fellép valahol Eller Junior itt a környéken, és az a kérdésünk, hogy hol lesz ez a koncert. A helyes megfejtéseket várjuk komment formájában a Paks FM Facebook oldalán, a nyerteseket pedig ma este fogjuk kisorsolni, mert hogy páros belépőjegyet nyerhettek Eller Junior koncertjére, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Rose és Bruno Mars közösen szólt az Építi 2024-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor érkezem hozzátok, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Én Takásnai Vivi voltam. Csodaszép napot nektek. Sziasztok!

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az árra és top rendszer haladéktalan megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet, mivel meglátásuk szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a szektorra, miközben az infláció csökkentéséhez nem járult hozzá, írja az MTI. A szakmai szervezet közleményében elhibázottnak nevezte a szabályozást, amely állításuk szerint felgyorsította az olcsóbb, gyengébb minőségű importáruk térnyerését és hátrányba szorította a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, változtatás nélkül néhány éven belül eltűnhet belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Álláspontjuk szerint a jelenlegi gazdasági körülmények és a csökkenő infláció már lehetővé tennék a korlátozás kivezetését. Az eredetileg 2025 márciusában bevezetett, majd többször meghosszabbított árra és stop eltörlését korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség és Varga Mihály jegybank elnök is szorgalmazta. Kármán András pénzügyminiszter ugyan korábban fokozatos kivezetést ígért, a tárca júniusi nyilatkozata alapján az intézkedés megszüntetése egyelőre nincsen napirenden. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Mindössze 6 óra alatt csak nem 100 gyors hajtót mértek be a rendőrök Szekszárdon és a környező utakon egy fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés során. A Tolnavár megyei rendőrök a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegők kiszűrése érdekében tartottak kontrollt. Az egynapos akció során 99 esetben regisztráltak sebességtúllépést, a legkirívóbb esetben egy autós 110 helyett 167 km/órás sebességgel száguldott az M9-es autóúton. A gyorshajtók mellett több sofőr ellen intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni telefonálás, valamint a stopptábla figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti forrás, a helyes sebesség megválasztásával viszont tragédiák előzhetők meg. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, és hamisítatlan Pál Pikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Az együtt töltött óráink során érdemes lesz tehát ma is velünk tartani. Zenével kezdünk, Becky G és Topic következik az idei Sorry Papi. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összeköt.

Ez volt Switch Disco és a 2025-ös I Found You. Nos, szeptember 15-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Enikő, Melitta, Alpár, Bogáta, Boris, Hetény, Imelda, Katalin, Lóránt, Mária, Roland és Töhötöm nevű hallgatóinkat üdvözöllhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Kylie Minogue következik, a 2023-as Padam Padammal támad. Let's go!

Alessot és David Guettát hallhattátok, ez volt a 2024-es Never Going Home Tonight. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kellemes napsütésben fürdő szeptemberi délutának a lendületét. Ella Eyre és Siga Lion, a Came Here for Love 2017-ből. Let's go!

0: Fox FM. Összeköt.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Benzon Boone-tól szólt a 2025-ös Mystical Magical. És egy nyereményjáték akció részleteivel jövök. A kérdésünk Facebookon, azaz közösségi média felületünkön elérhető, keressétek meg a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést. A kérdés pedig a következő, hol lesz szeptember 19-én, vagyis ezen a héten szombaton LL Junior koncert. A helyesen kommentelők között ma este kisorsolunk két szerencsés nyertest, akik fejenként két darab belépőjegyet nyernek a koncertre. Játsszatok és nyerjetek! Jöjjön is egy kis fekete vonat, az 1998-as ősklasszikus, Ahol van az a lány?

Katy Perry szólt az imént a 2019-es Harley's in Hawaii. És az óra végén járunk, ami azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. Shut up!

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengely Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiek tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian cselló működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
6: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
5: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében. Összesen 4 tűzesethez és 11 műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Tolna vármegyében, közölte a katasztrófavédelem. A műszaki mentések során 6 alkalommal baleseteknél volt szükség a szakemberek beavatkozására. Péntek reggel Bonyhádon egy árokba hajtott személyautót szabadítottak ki a Fásbokros területről a hivatásos tűzoltók, míg délelőtt Nagyvejként teljes terjedelmében égett egy autóbusz. A busz mintegy 30 utasa időben elhagyta a járművet, így személyisérülés nem történt. A lángok a környező vezetékekben és egy közeli lakóház homlokzatában is kárt tettek. A tüzet a Bonyhádi és a Szekszárdi egységek oltották el. Vasárnap délután Mosdóson 3000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, amit a dombovári tűzoltók fékeztek meg. Dombováron pedig 2 személyautó ütközött össze. Az egységek áramtalanították a járműveket, a balesetben egy ember könnyebben megsérült, őt a mentőkórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
7: A pontos idő 15 óra 5 perc, szeptember 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Sophie and the Giants kezd. A 2024-es Shut Up and Dance fog tőlük szólni. Let's go!
0: És most egy újabb óra

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, általában inkább napos időnk van, némi felhővel azért az égen, fronthatásmentes időnk van, kellemes késő nyári időnként apostrofálja az időkép.hu a mai napi történéseket. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, ennél fogva 27 fokig emelkedik majd a napi csúcsőmérséklet, aztán ez is némileg visszaesik majd egy hidegfronti hatás következtében, amitől újra befelhűsödik az ég, csütörtökön 25, pénteken pedig 24 fok várható, és elszórtan záporok, zivatarok is tarkíthatják ezt a kisebb lehűlést. De ennyire még felesleges előre szaladni, most még egyelőre nagyon kellemes, tényleg késő nyárias időben van részünk, és holnap még egy kicsivel kellemesebb lesz, felhőmentes, napsütéses idő várható, 27 fok lesz a maximum, ameddig felmegyünk.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Ez volt Mr. Belt és a 2024-es It's Not Right, But It's Okay. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a meglehetősen nyári és szeptemberi délutának a lendületét. Coldplay következik az Orphans 2019-ből, aztán még néhány track, és már jövök is a mai napi nyereményjáték akciónk részleteivel is, ami Facebookon zajlik. Let's go!

Ez volt Martin Garrix és az idei Repeat It. És már itt is vagyunk egy nyereményjáték akció részletével, ami a mai napon zajlik. Facebookon, azaz közösségi média felületünkön poszt formájában létezik egy kérdés, és kommentek formájában várjuk a helyes megfejtéseket alá. Ma este sorsolunk két szerencsés nyertest is, akik fejenként két-két belépőjegyet nyernek az LL Junior koncertre. A kérdésünk is ezzel kapcsolatos, úgy hangzik, hogy hol lesz a szeptember 19-én, vagyis ezen a héten szombaton esedékes LL Junior koncert. Irány a Facebook, keressétek meg a posztot, kommenteljétek a helyes megfejtést, játsszatok és nyerjetek! Jöjjön is egy kis LL Junior, a 2004-es A tűz mindig tombol.

Ez volt a High Hopes, a Panic at the Disco-tól 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: A hatos főúton Tolna és Szekszárd között kaszálás zajlik, ezért a 136-os és a 137-es közötti szakaszon sávlezárásra és jelzőőrös irányításra készüljetek. Kicsivel távolabb Szekszárd külterületén favágók dolgoznak, ezért itt a 140-es és a 142-es kilométer között kell sávzárásra készülnötök. Továbbá a másik két munkaterület mellett még a 139-es kilométertől a 143-as kilométerig burkolattisztítás is zajlik, az M9-es autóúti körforgalomtól Bonyhád irányába haladva. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet is gondozzák, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a 2-es és a 4-es kilométer között a burkolatot tisztítják. A munkaterületeknél útszűkületekre kell számítanotok. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
3: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetei nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi fél éves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosszatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosszatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosszatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosszatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 16 óra 5 perc, szeptember 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Anne-Marie és Clean Bandit kezd. 2024-ben jön tőlük a Cry Baby, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most! Egy újabb óra.

Temper City-től szólt az idei Self-Aware. És szeptember 15-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Enikő, Melitta, Alpár, Bogáta, Boris, Hetény, Imelda, Katalin, Lóránt, Mária, Roland és Töhötöm nevű hallgatóinkat üdvözöllhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Dives következik, a 2022-es Wanna Take You There. Let's go!

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt. És Isten volt a szó.

ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság, én legyőztem a...

Blond is szólt az imént a 2025-ös Never Walk Alone. Nos, még két track következik, egy Charlie Puth-tól és Kehlánitól, egy pedig Cassettipi-től és Rico-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza. Egy pálfikati féle tudósítással ígéretemhez hívem, a téma pedig ezúttal nem lesz más, mint az U19-es floorball VB-s elejtező. Most Charlie Puth és Kehlánit fog szólni a Down For Me 2018-ból.

0: tengereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottatok.

0: Dua Lipától szólt a 2024-es Training Season. És ahogy ígértem, már itt is vagyok egy pálfikati féle sporttudósítással. Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gól különbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az SZI 11-es diákjával Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Beszélgető partnerem Tel Kristóf, akiről ugye azt kell tudni, hogy mindene a floorball, most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, és hát amellett, hogy az élvonalban floorballozik, a válogatottnak is tagja. Nem olyan régen, Kristóf, a válogatottal külföldön voltatok, mégpedig VB-selejtezőn. Mesélj az ottani élményeidről, milyen eredménnyel zártátok, és hát lehet, hogy itt ebben a helyzetben nem is az eredmény a fontos, hanem a részvétel.
2: Igen, köszöntelek, szia! Szerintem is inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Észtországban voltunk VB-selejtezőt játszani, az U19-es válogatottal. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem, úgyhogy én nagyon nagy élménynek éltem meg. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott azt hiszem 11-3-ra veszítettünk, ott azért az nagy súlypont volt sajnos, mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re.
1: Te mennyire vagy oszlopos tagja a válogatottnak? Az első ilyen nemzetközi szereplésed volt a válogatottal, a nemzeti csapattal?
2: Mindenkinek ez volt az első, és ugye nekem sajnos az utolsó is, így az U19-ben, amelyik ki fogok öregedni. Oszlopos tagnak mondhatnám magam, mivel hogy 2025 áprilisában volt az első ilyen válogatott felkészülésünk, és több mint egy és fél évben maradtam, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy bent tudtam maradni, és tudtam segíteni a csapatot más éven keresztül. Most a második sorba kaptam szerepet a válogatottban, most így a selejtező alatt. Jónak éltem meg, nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek.
1: Azt mondtad, hogy az U19 válogatottól most ezzel elköszöntél, hogyan tovább?
2: Ugye most váltott szer, és picit most lerakjuk, mivel hogy most nem lesz egy ideig számomra nemzetközi szereplés, mármint válogatott, mivel hogy eligazoltam, Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, ugye amit mindig halljátok, hogy játszunk, úgyhogy lesz azért program. De majd a felnőttet megpróbáljuk majd egy-két éven belül, reméljük.
1: A felnőttbe ott mikor kerülhetsz a láthatárra?
2: Ez egy jó kérdés, rengeteg edzés és rengeteg munka van még addig, hogy oda kerüljek. Nagyon szeretnék egy két éven belül szerintem láthatáról lehetek, de még egyszer mondom, rengeteg munka van ebben még, hogy oda kerüljessek, és tényleg tudjam segíteni a csapatot. Azt mondom, neked két évvel beszélgetünk róla, remélem. Nagy álmom, az alulra váltottam most a VB-selejtezőt, mert nekem nagyon kiskoromban ez volt az álmom, hogy a válogatott mezben énekelsem a himnuszt, de ez, hogy ötször énekeltem öt napon keresztül a himnuszt, ez nagyon óriási élmény volt, és nagyon szívmelengető, úgyhogy ezért nem megérte itt küzdeni, hogy ezt megélhessem. Úgyhogy ez jó élmény volt, és nagy álom sikerült. Jó.

Pinktől szólt a Beautiful Trauma 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
5: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály-Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődés a számot tartó eseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma megközelítette az 1150-es létszámot. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is, a 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
7: Már futottam még egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, azért tömeggel érkeztünk.
8: És most izgulsz?
7: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, és remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam nekik.
6: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálomászást viszont brutálisnak tartja.
9: 7 kilométeren már harmadjára indulok, még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra. Ez a második alkalom, hogy így futok. Hozzám a Brutál Atom Light, az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
8: Melyik a legnehezebb rész szerintem?
9: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
8: És a vizes árok?
9: Az a legjobb része.
6: A 6 éves Csoknyai Balázs 600 méteren aranyéremmel zárta a versenyt, az eredményhirdetés után nyilatkozott rádiónknak.
10: 600 méteren, máskor is indultam. A legjobb barátaimmal.
8: Mi volt benne a legnehezebb?
10: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt választó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
11: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, David Guetta és One Republic 2 se jön az I Don't Wanna Wait 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A következő paksi kosártermelői és kézműves piac holnap, azaz 16-án szerdán várja a kedves vásárlókat 16 órától 17 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piac téren. Szeptember 17-én, azaz csütörtökön 18 órától a kalocsai Tomori Pálvárosi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával. A programon díjtalan belépés mellett részt vehettek. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 18-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először a Verdák következnek, a 20 éves évforduló alkalmából a Pixar klasszikus animációs filmjét vetítik, 18 órától a Csalócsajok Párizsban következik egy vígjáték, majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a klasszikus Torrente Saga 6. epizódja az Elnöki ügy címmel.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Sziasztót, hallottátok? Ez volt a 2024-es Both. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nyárias napfényben fürdőző szeptemberi délutánnak a lendületét. A szó Ariana Grande, a No Tears Left to Cry-t fogjátok tőle hallani 2018-ból. Let's go!

Freddy Payne and Gloria szólt Lotfi Beggy idei remixében. Nos, szeptember 15-e van, ez pedig azért is nevezetes dátum, mert éppen 18 éve hunyt el a nagy Richard Wright, a Pink Floyd egykori billentyűse. 2008-ban történt az esemény, emlékszem, ez annak idején rendkívül meghatott, és a következő percekben róla fogunk emlékezni, hiszen az ő elképesztő orgona, zongora és szintetizátor játéka nélkül a Pink Floyd egyáltalán nem az lett volna, ami. Márpedig a Pink Floyd az egyik legnagyobb hatású banda, ami csak valaha a földkerekségen létezett, és ezt nem csak azért mondom, mert rajongóként elfogult vagyok, egész egyszerűen ez a szitu. Szóval most következzen egy kis Pink Floyd, Richard Wright, a néhai billentyű szerzeménye, a Wearing the Inside Out, 1994-ből a Division Bell című albumukról. Jó utat, Rick!

0: zene Sandovától és Burak Jetertől szólt a Tuesday, azaz a Kedd című szerzemény 2017-ből. Stílszerűen ezzel a számmal zárom a mai együtt töltött óráinkat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Graca Levente vagyok, és legközelebb, holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk! Mint hogy végeznél a sorbanállással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengely Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, Teit elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiek tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian cselló működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
4: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
3: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: FM.
1: Paks FM.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetein nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi fél éves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály, Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Mindössze 6 óra alatt csak nem 100 gyorshajtót mértek be a rendőrök Szekszárdon és a környező utakon egy fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés során. A Tolna vármegyei rendőrök a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegők kiszűrése érdekében tartottak kontrollt. Az egynapos akció során 99 esetben regisztráltak sebességtúllépést, a legkirívóbb esetben egy autós 110 helyett 167 km/órás sebességgel száguldott az M9-es autóúton. A gyorshajtók mellett több sofőr ellen intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni telefonálás, valamint a stopptábla figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti forrás, a helyes sebesség megválasztásával viszont tragédiák előzhetők meg. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülést szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel.
1: Paks
0: Pax FM. Összeköt.

0: Paksefem.
1: Paksefem.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paksefem bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripofrost.

0: Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az árra és toprendszer haladéktalan megszüntetését sürgeti a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet, mivel meglátásuk szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a szektorra, miközben az infláció csökkentéséhez nem járult hozzá, írja az MTI. A szakmai szervezet közleményében elhibázottnak nevezte a szabályozást, amely állításuk szerint felgyorsította az olcsóbb, gyengébb minőségű importáruk térnyerését és hátrányba szorította a magyar gazdákat. A Fruit Web arra figyelmeztet, változtatás nélkül néhány éven belül eltűnhet belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Álláspontjuk szerint a jelenlegi gazdasági körülmények és a csökkenő infláció már lehetővé tennék a korlátozás kivezetését. Az eredetileg 2025 márciusában bevezetett, majd többször meghosszabbított ár és stop eltörlését korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség és Varga Mihály jegybank elnök is szorgalmazta. Kármán András pénzügyminiszter ugyan korábban fokozatos kivezetést ígért, a tárca júniusi nyilatkozata alapján az intézkedés megszüntetése egyelőre nincsen napirenden. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosszatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosszatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosszatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosszatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Az elmúlt hétvégén összesen 19 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain, melyek közül egy súlyos, három pedig könnyebb sérüléssel végződött, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Nagymányok és Bonyhád között a vizes úton megcsúszó autós szemből érkező járműnek ütközött, amelynek utasa súlyos, vezetője könnyű sérülés szenvedett. Tolnánál egy kivilágítatlanul közlekedő kerékpáros sodort el egy autó, míg vasárnap Harc közelében egy figyelmetlen sofőr okozott hármas karambolt, Szekszárdon pedig egy elsőbségadás elmaradása miatt történt ütközés. Az említetteken kívül további 15 esetben keletkezett anyagi kár, főként a csúszós úton megválasztott nem megfelelő sebesség miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a csapadék, a köd, a lehullott falevelek és a korai sötétedés jelentősen megnövelik a baleseti kockázatot, ezért elengedhetetlen a körültekintő és az időjárási viszonyokhoz igazodó vezetés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.
2: Let's go.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Dr. Tóth Szívós Etelka, a vendégem, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát, hogy aludtál az elmúlt két napban?
2: Még mindig eufórikus a hangulat, én azt gondolom.
1: Euforikus?
2: De most már,

0: Igény a nélkül, hogy ki az, akiknek hálával tartozunk, az önkormányzat, hogy beszállt el ebbe a Richter önmaga, mint lehetőség. Ezen kívül a munkatársaim, akik úgy jöttek, hogy nem is feltétlen az ő szakrendeléseiknek szólt a beszerzés, de mégis a gyógyászati központ fejlődésének az érdekében ott töltötték a napot, és jókedvűen, és emellett a média, tehát a média nélkül nem jutott volna az emberekhez ez a lehetőség, tehát maga a Paks FM, a Telepaks, az Életfa idősek otthona, tehát attól azt gondolom, hogy nincs, vagy nem volt meghatóbb, amikor tolószékekkel a gondozottakat, a gondozók kisegítették a sétára. És nem csak környékbeliek voltak, hanem az orvosok elmondása alapján a szűréseken megjelentek Szegedről, Dunaújvárosból, környező településekről, maguk a paksiak, és mégiscsak egy nagyon szerencsés rendezés volt, hogy az atomfutással együtt került megrendezésre, mert a futók is látogatták a sátrakat, hogy a Paksi Atomerőműnek, illetve az AtomX-nek is rendkívül hálásak vagyunk, és a közvetlen munkatársaimnak, mert az oroszlán részét, a menedzselését, azt az asszisztensem, a Szabóné Varkó Rita vette le a vállamról.
1: Mi mindenhonnan azt hallottuk egyébként, hogy óriási ötlet volt az atomfutással egybefűzni ezt a történetet, erősítette a két rendezvény egymást. Azt nem tudom, hogy arról van-e információt, hogy hány vidéki futó, akár Nyíregyházáról érkező futó ment el szűrésre, de ami a lényeg, hogy a Richter egészségváros programjának keretein belül 26.251.000 forintot gyűjtött össze a város, ugye volt egy 3,5 millió forintos alapadomány a Richter Gedeon NRT részéről, ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, ismételjük el, és az összes többi adománypontot szűréseken és tanácsadásokon való részvétellel tudtuk gyűjteni, és hát az az igazság, illetve online jelenléttel, hát nem tudom, te is álltak délután 5 óráig nyomkodtál ott a helyszínen.
0: Igen, ott már kértem a kollégámat, hogy szólj léci, amikor fölemerhetem a fejemet a telefonból, és nem kell tovább nyomni a gombot, hogy mikor van az utolsó pillanat. Tehát így az online térben is nem volt nehéz, hogy akár csak egy emojit a hozzászólásokhoz küldeni, és minden egyes hozzászólás 500 forint. Tehát ezt nem lehetett feladni az utolsó pillanatig, ezeket nyomni kellett.
1: Összeszámoltad, hogy akkor te hány ezer forintot kerestél az online térben?
0: Nem.
1: Csak nyomkodtam.
0: Igen.
1: Igen, mert ugye, és ezt nagyon sokszor elmondtuk, főleg szombat délelőtt, amik tartottak az élő tudósításaink a helyszínről többek között, hogy minden paksi vonatkozású videót, megosztást, illetve aktivitást az Egészségváros Facebook oldalán lájkoljunk, vagy kommenteljünk, és szerintem mindenki ezzel jutott, és mindenki megértette a feladatot, mert hogy úgy tudom egyébként, hogy az adomány nagy részét az online térben gyűjtöttük végül is össze.
0: Igen. Uh-huh. Gyakorlatilag fizikai képtelenség lenne.
1: Annyi szűrése
0: jelenléttel, igen, szimplán a jelenléttel. Tehát nagyon fontos volt maga a szűrés, mint lehetőség, de a forrás nagy része az online térben keletkezett.
1: Arról vannak információink, hogy hány ember hány szűrésen vett részt, vagy esetleg később kapunk erről?
0: Később kapunk a Richtertől, tájékoztatást.
1: Aha. Képzeld el, hogy ugye mi a Paks FM-mel a délelőtt és a reggeli órákban a Facebookon és a rádión keresztül is az élő bejelentkezéseket csináltuk, többek között én is délig a stúdióban ültem, és mielőtt ki tudtam volna menni a rendezvényre, egy arany lakodalmi ebédre kellett mennünk, és ott az arany lakodalmi ebéden a Paksi Halászcsárdában felváltva nyomkodtam a lájkokat, én is a férjem mobiltelefonján, ugye az ő Facebook belépésével, aztán meg az enyémmel, szóval szerintem nagyon sokan jártak így, és el tudnak mesélni, hogy milyen szituációkban próbáltak legalább online jelen lenni, ha éppen nem tudtak kimenni. Milyen hangulatot tapasztaltál egyébként odakint? Te végig kint voltál a rendezvényen.
0: Kicsit ilyen fesztivál hangulatot. Uh-huh. A Richter maga is színesítette a tornák a zenés rendezvényekkel, de mellette zajlott az atomfutás, tehát ez egy akkora rendezvény volt összegészében, hogy én nagyon szeretném, ha ez a jövőben is megtörténne.
1: Ezt hogy érted? Azt hittem, vagy azt hittük, hogy a Richter Egészségváros az életben egy településre csak egyszer látogat el, ugye 17 éve létezik ez a kezdeményezés.
0: Lehetőség van többször pályázni, nem látjuk a szabályzatban azt, hogy nem lehetne, és maga a Richter is a rendezvény szervezők úgy váltak el tőlünk, hogy nagyon jól érezték magukat Paksvárosában, szeretnének ide visszalátogatni, úgyhogy pályázzunk. Ez lehet, hogy nem jövőre lesz, lehet, hogy nem két éven belül, mert más településeknek is lehetőséget, esélyt kell biztosítani,

0: De van rá lehetőség, hogy újra és újra pályázzunk.
1: Miért is ne? Miért is ne? És azt nagyon sokszor elmondtad, de vegyük már át, hogy akkor a 26 millió 251 ezer forint mire lesz elköltve? Ugye a Paksi Gyógyászati Központ számla számára lesz ez az összeg átutalva, ezt így kell elképzelnünk?
0: A konkrétumot azt még nem egyeztettük le a Richterrel, hogy ez ténylegesen hogyan kerül átadásra. Igen, tehát többször hangsúlyoztuk, meg kellett érteni mindenkinek a célt, hogy miért fontos ez, miért fontos a szűréseken azon túl részt venni, hogy mindenki a saját egészségéért is tesz. Annak a bizonyos altatógépnek a beszerzése az egynapos sebészeti ellátásba reményeink szerint ez már nem álom, az egynapos sebészet biztosítása, illetve ezen kívül a szemészet részére ez úgynevezett OCT készülék, és ez az összeg, ez abszolút lehetőséget biztosít arra, hogy jó minőségű készülékek kerüljenek beszerzésre kompromisszum nélkül.
1: Hát mennyibe kerülnek egyébként, mint egy altatógép, lehet ezt tudni?
0: Ez változó, egy jobb minőségű altatógép olyan 10 millió forint környékén van, egy OCT készülék szintén változó, tehát 8-13 millió forint között. Itt nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy mi kiválasztunk egy terméket, három már ajánlat bekérését követően lehet csak kiválasztani azt az ár, illetve minőség tekintetében megfelelő készüléket, ami majd beszerzésre kerül.
1: Egy valamit tisztázzunk, mi többször hallottuk az elmúlt napokban a városban, és én magam is emlékszem, hogy férjemet, amikor műtötték az egynapos sebészeten, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, lehet, hogy 20, nem tudom, akkor őt altatták. És többektől hallottuk, miután elkezdted kommunikálni, hogy altatógépet szeretnétek többek között vásárolni ebből az összegből, vagy esetlegesen összejövő összegből, többektől hallottam, hogy de hát engem is ott műtöttek, hát van ott altatógép, most akkor van, vagy nincs?
0: Természetesen van altatógép, de ezek az altatógépek, ahogy elmondott, hogy hány évvel ezelőtt történt a műtét, tehát ezek egyrészt álltak, 3-4 év állnak ezek a készülékek, illetve anesteziológus szakorvossal egyeztetve, akik korábban használták ezeket a készülékeket, jelezték, hogy ezek azért nem voltak problémamentesek, tehát javítás, szerelés, és az altatógép az nem játék, tehát itt biztosra kell menni. Változnak az igények, változik az orvos technológia, így rendkívül fontos egy megfelelő altatógép beszerzése.
1: Az OCT készülékről is ejtsünk egy szót, köszönöm, hogy megmagyaráztad akkor ezt az altatógép ügyet, hogy egészen pontosan mit is csinál ez az eszköz?
0: Egyrészt vizsgálja a retina, valamint a makulának az állapotát. Nagyon korán fel lehet ismerni a zöld hályogot, illetve a szürke hályogot, és olyan vizsgálatokat végezhetünk el a segítségével, illetve a szakorvosunk, ami fájdalommentes. Ez egy teljesen automatizált készülék, tehát a beteg gyakorlatilag belenéz a készülékbe, megnyomunk egy gombot, és egy rendkívül hosszú, grafikonos, színes ábrázolás, elemzés az, ami a szakorvosnak a kezébe fog kerülni további elemzésre. Korábbiakban messzebb megyei városokba kellett ahhoz utazni, hogy egy-egy ilyen vizsgálat megtörténhessen. Jelenleg várólisták vannak azokban az intézményekben is, ahol használható.
2: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Tehát, hogyha én a Paksi Gyógyászati Központba elmegyek szemészeti vizsgálatra, egy pár évvel ezelőtt voltam utoljára, akkor, amikor ott ülök, és belenéz a doktornő a szemembe, az nem az a készülék?
3: Nem.
2: Ez egy másik készülék.
3: Igen.
2: Jó, csak
3: igen.
2: Hogy mégis értsük, és tudjuk. Arról egyébként mi a véleményed, hogy a Richter Egészségváros Szombati programján a legtöbben a koleszterin szint szűrésen vettek részt állítólag. Ez egy fontos dolog? Sokat hallunk erről, és akkor mindenki kíváncsi?
3: Szerintem ez egy véscsengő, ami megnyomásra került. Tehát amikor hangsúlyozzuk, hogy Magyarország szívérendszeri megbetegedések tekintetében gyakorlatilag az első helyen áll a halálozás szempontjából, követve a daganatos megbetegedések száma. Itt egyre inkább egészségtudatosabbá válunk, és tudjuk, hogy mik azok a paraméterek, amikkel megelőzhető, ha időben kiderül egy-egy nem megfelelő érték, egy-egy súlyos állapotnak a kialakulása. És pontosan szívérendszeri megbetegedések esetében vérnyomás, vércukor és a koleszterin érték az, ami rendkívül mérvadó. Gyakorlatilag egy újbegy szúrással meg lehet állapítani, hogy ki mekkora koleszterinnel bír jelenleg, és tud lépéseket tenni annak tekintetében, hogy ezen változtasson.
2: Amikor a színpadon álltatok az eredményhirdetéskor, akkor tették közzé többek között azt is, hogy a szűréseken 200 volt súlyos vagy extrém érték, ugye az egészségvárosi szűrés keretein belül. Ez nem tudom egyébként, hogy más városokhoz képest sok vagy kevés, nem tudom, hogy erről van-e információd.
3: Nincs információm. Gyakorlatilag azért azzal tisztában kell lenni, hogy ez egy újbegyes szúrás és egy tesztcsík. Tehát amikor egy ilyen eredményt tapasztalunk, akkor mindenféleképpen laboratóriumban vénás vérvétellel is meg kell, hogy történjen egyébként ennek a kontrollálása, mert pár százalékos eltérés az lehet, de visszajelzésünk az nincs összehasonlítás tekintetében, de azt gondolom a populációt tekintve, hogy körülbelül azonos lehet a helyzet bármely város esetében.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy egy jó mókának fogtuk fel a Richter Egészségváros érkezését Paksra. Ó, menjünk el szűrésekre, tanácsadásokra. Egyébként a Radványi Dorottya féle beszélgetések, előadások nagyon érdekesek voltak. Én mindenkinek javaslom, hogy utólag érdemes meghallgatni ezeket az orvosokat és szakértőket, akikkel
3: igen.
2: A televíziós műsorvezetőnő beszélgetett. Az Egészségváros Facebook oldalán fent vannak. És még egy kérdést engedj meg. Úgy emlékszem, hogy múlt héten, amikor itt voltál Harmad Gabi kolléganőmnél, hogy az Egészségváros programjáról beszélgessetek, akkor végül is nem volt arról szó, hogy ez az egész ötlet részedről hogyan jött, hogy megpályázd a Paks városának ezt a lehetőséget, és engedd meg, hogy felidézzem, hogy 2025 májusában, mint egy másfél évvel ezelőtt érkeztél, és hát voltak azért ígéreteid, vagy legalábbis azt mondtad, hogy vannak nagy terveid. Fél évvel később, 2025. november 1-én megnyílt az egészségfejlesztési iroda, ahol szintén úgy tudjuk, hogy egy pályázati lehetőséget hoztál a városnak, amely hosszú távú, és a három alkalmazott kvázi nem kerül a pénzébe a városnak. Így van?
3: Ez így igaz. Tehát a Richter az egy lehetőség volt. Szerintem mindannyian bekapcsoljuk a tévét, és látjuk, hogy az a Richter megjelenik, hogy egészségváros rendezvény, mekkora az az összeg, amit hoz egy-egy településnek. És felelős gazdálkodóként azt gondolom, hogy nem csak azt kell várnom, hogy az önkormányzat majd a gyógyászati központ segíteni fogja, hanem magunknak is meg kell találni azokat a forrásokat, aminek a segítségével akár eszközt tudunk beszerezni. Így egyébként az érkezésemet követően azt gondolom, hogy körülbelül egy héttel később nyújtottam be a pályázatomat a Richterhez.
2: Tehát még 25-ben?
3: Még 25 május vége. Nem is tudom, lehet, hogy 18-a és 16-án kezdtem, majd ez év elején, 2026 tavaszán derült ki, hogy talán az őszi rendezvényekbe belefér Paks városa is, és aztán végül az elsők között rendezték meg ősszel ezt a rendezvényt, a másik pedig az egészségfejlesztési irodot a belügyminisztériumhoz kellett fordulni. Ugye korábbi pályázatok EU-s forrásból már réges-régen lezajlottak. Ennek ellenére úgy éreztük, hogy ez mégiscsak egy lehetőség a városnak, és legyen egészségfejlesztési iroda, mert valóban a prevenció, a megelőzés, a szűrés, az hangsúlyt kell, hogy kapjon mindannyiunk érdekében, az intézmény érdekében és a lakosság érdekében is. Gyakorlatilag a három fő dolgozó a fedezetét biztosítja, maguknak az eszközöknek, a tesztcsíkoknak a beszerzése, az a gyógyászati központnak a feladata, de azt látom, hogy szeretik a lakosok, amikor kivonulnak közvetlenül egy-egy piaci napon a munkatársaim, vagy elmennek a postára, tervezzük, hogy munkahelyekre kitelepülnek a munkatársaknak, az ott dolgozó munkatársaknak szűrési napot rendezni.
2: Uh-huh. Igen, tehát azért akartam egyfajta ilyen felsorolást csinálni, ugye a Richter Egészségváros programjával kvázi 26 millió forint érkezett a városnak, az egészségfejlesztési iroda megnyitásával is tulajdonképpen közvetve több millió forintot nyerünk havonta, illetve úgy tudjuk, hogy havi 8-9 millió forinttal több bevétele van a gyógyászati központnak Pakson, mióta te vagy a főigazgató, bizonyos kódolási folyamatoknak köszönhetően. Én nem is kérem, hogy most ezt elmagyarázd, egészen egyszerűen arra lennék kíváncsi, hogy milyen ötleteid vannak még a tarsolyodban, tehát hova lehet még fejleszteni a paksi egészséget, illetve az egészségellátást, egészségügyi ellátást?
3: Ezek nem voltak nehéz lépések. Egyszerűen azt gondoltuk, hogy a várakozás időszakát töltsük ki valami hasznossal, amivel a lakosságnak is tudunk nyújtani valamit. Tehát azért a fő stratégia úton az mégiscsak az egynapos sebészetnek a visszaállítása, illetve a CT-készüléknek a beszerzése és annak a működtetése. És mindaddig, amíg a háttérben zajlik a döntési folyamat, addig valamit tennünk kellett, amivel a lakosságnak valamit tudunk nyújtani. Egyébként ezen kívül még zajlanak intézkedések részünkről a háttérben. Gyakorlatilag október 1-től megindul a masszázs újra, a gyógymasszázs. Egyenlőre ezek nem kipublikált időpontok, belső szakorvosainknak lesznek fenntartva, akik gyakorlatilag a náluk megforduló betegeknek fogják indikálni ezeket a gyógymasszázs kezeléseket. Ezen kívül parafangó kezelést szeretnénk november 1-től indítani, ami kiváltaná a korábbi iszap kezelést, ez költséghatékonyabb, kevesebb anyagveszteséggel jár, és gondolkodunk azon, meglátjuk, hogy a forrásaink hogy állnak rendelkezésre, annak köszönhetően, hogy fantasztikus finanszírozást eredményez a munkatársainknak a közös munkája. Legalább a két csapvizes medencét hogyan tudnánk visszaállítani, itt a súlyfürdő, illetve a vízitorna medencékről beszélünk.
2: Húha, pedig a gyógyfürdőről sok szó esett, ugye korábban, de mostanában azért annyira nem esett róla szó, akkor itt is vannak elképzelések.
3: Egyelőre ez nem a gyógyfürdőt érinti, hanem
2: igen,
3: a két csapvizes medencét, de terápia
2: azon
3: szempontjából...
2: azon kell átmenni, és nekünk már a levegőben ott van,
3: igen,
2: esetleg terápia szempontjából, értem. És akkor egy utolsó kérdés, akkor a gyógyászati központban azon belül az egynapos sebészet újraindítása hol áll, mert úgy tudom, hogy az engedélyek megvannak?
3: Döntésre várunk. Áprilisban kellett volna a NEAC-nak összeülnie, hogy a kapacitás befogadtatásokról döntsön. Ez nem történt meg. A következő időpont az a szeptember, amikor esedékes lenne az ülés. Egyelőre az összes szakmai tagozat pozitív választ adott. Ugye az egynapos sebészet esetében nem elég az egynapos sebészeti tagozatnak, hanem az alatta működtetni kívánt összes szakma, mint az urológia, traumatológia, sebészet. Minden szakma esetében kellett kérni a támogatást, ezek megérkeztek az önkormányzat benyújtotta a NEAC részére, formanyomtatványok kitöltésre kerültek, tehát gyakorlatilag arra várunk, hogy a NEAC összeüljön, és azt mondja, hogy zöld út,
2: és
3: mert
2: utána?
3: A támogatás megvan. Utána az önkormányzat, úgy gondoljuk, hogy az építészeti feladatoknak a megkezdése miatt felvonul, és így fog megkezdődni az egynapos sebészetnek a legalábbis az építészeti és az egyéb hatósági engedélyeztetési folyamata.
2: És akkor szerinted mikor nyithat meg? Persze bármilyen időpontot
3: nehéz,
2: mondani.
3: Nehéz belebocsátkozni bármilyen találgatásokba. Ha én reálisan szeretném megítélni, és akkor inkább mondjuk egy későbbi időpontot, akkor az a 2027 tavasza, március.
2: Okay.
3: És ha nem így lesz, akkor is elnézést kérek. Igen. Nem rajtunk múlik.
0: Ez a Paks FM. És

0: Best of Élesztő a Paks FM-en.
1: A szexuális születi napok programjaival folytatjuk. Ezügyben érkezett vendégként hozzám Gonda Mária, a Szexuális Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, szia, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Hát mi úgy promotáltuk már a tegnapi napon, kérlek szépen, a Facebook oldalunkon ezt a rendezvényt, hogy Tolna vármegye legnagyobb rendezvénye veszi kezdetét a mai napon, hiszen tulajdonképpen mindig egy hétig tart, és elképesztő mennyiségű programot sorakoztattok fel minden egyes évben. Rengeteg koncert, rengeteg program vár ránk idén is. Mindjárt arról is lesz szó, hogy mivel kezdünk, de kezdjük a legfontosabbal. Rekord kísérletre készülünk, illetve készültök. Hát hogy jött ez a fantasztikus ötlet?
2: Az előző évben már rekordszámú résztvevője volt az esemény, vagy illetve a szexuális születi napok egyik legkiemelkedőbb eseményének a felvonulásnak, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy ezt egy picit magasabb szintre kellene emelnünk, illetve az sem titok, hogy megirigyeltük Bajától a Csárdással kapcsolatos rekordkísérletüket. Na most azt mi nem tudtuk volna kivitelezni, mert ez túl bonyolult lett volna itt a születi napok forgatagában, úgyhogy az az ötletünk támadt, hogy akkor ezt az eseményt fogjuk magasabb szintre emelni, és a legtöbb résztvevővel megvalósuló születi felvonulást szeretnénk, rekordját szeretnénk felállítani. Egyébként most ez ilyen fura helyzet, mert hogy nem titok, hát ilyen rekord még nincs, úgyhogy ez mindenképp rekord lesz, nekünk meg kellett határozni egy alap létszámot. Itt azért nem voltunk annyira bőkezők, és 2500 főt határoztunk meg, és nem árulok el azzal túl nagy titkot, de ugye lejárt már a jelentkezési határidő, és ezt bőven túlléptük. Most már csak az kell, hogy az idő is kegyes legyen hozzánk, és ez a rekordkísérlet meg is tudjon valósulni, tehát meg tudjon valósulni a felvonulás.
1: Igen, mert hogy 9-ig lehetett regisztrálni, no, de a regisztráció után még tényleg nagy kérdés az, hogy mindenki eljön-e, aki regisztrált, mert hát gondolom, hogy a magyar rekordkísérletet jegyzőkönyvezők nem a regisztrációt fogják nézni, hanem hogy valóságban hányan lesztek ott, gondolom én. Egyébként azt tudjuk, hogy a szexuális születi felvonuláson az elmúlt években is elég sokan szoktak lenni. Tehát van, hogy 2000 ember ott van, úgy, ahogy mondod.
2: Igen, igen. Mindig nagyon sokan vannak. 2500 alatt mostanában nem is volt a létszám, és ahogy említettem, tavaly több mint 3000 fő vett részt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy eljönnek. Olyan még nem volt, hogy jelentkezett valaki, és nem jött el csoportszinten. Most egy-két fő nyilván megbetegszik, vagy valami problémája lesz, akkor ő kiesik, de ez nem nagy létszámot jelent.
1: Melyik napon lesz a hét folyamán?
2: Szombaton, a szombat kvázi, ha mondhatjuk így, az a népi nap, a szexuális születi napokon. Arra törekszünk, hogy itt a hagyományokkal kapcsolatban sok minden felsorakozzon, és akkor ennek a legszebb eleme ugye a felvonulás, és a leglátványosabb eleme.
1: Igen, ha valaki nem tudná, tehát a szombati napon délután 3 órakor, közben nézem én is a programot és lesek, délután 3 órakor kezdődik, és ha valaki nem tudná az útvonal, hogy honnan indul és meddig jut el, a felvonulás.
2: Igen, a Bezerédi utca, tehát a Béla Király téren van a gyülekező, az egyik gyülekező. A Bezerédi utcából indulunk el, kvázi majdnem a városháza elől. Ott végigmegyünk a Bezerédi utcán, elkanyarodunk balra, és a főúton vonul végig. Mindenki úgy ismeri, hogy a Skála áruházik, tehát
1: abszolút.
2: addig tart a felvonulás, és akkor ott oszlik szét a gyalogosok a Szent László utca felé a hintóval, fogatókkal, lovakkal érkezők, illetve gépjárművel érkezők pedig a Mátyás Király utca felé tudják elhagyni a területet.
1: Hú, de jó lesz, és hát egyébként a szexuális születi felvonulás nem csöndes, ugye, ha valaki nem ismerné, csak jelzem, hogy ilyenkor énekszót is lehet hallani, zenét is lehet hallani, és mindenkinek ajánljuk, egyébként gyönyörű szokott lenni, főleg a népviseletbe öltözött fiatalokkal elsősorban. Egyébként pedig az egy hét alatt nagyon-nagyon sok program van, át is fogunk rajta futni, de azt azért említsük meg, hogy a mai napon a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében este 17:30-kor egy kiállítással nyílik meg tulajdonképpen a rendezvény. Nagyon tetszik nekem a címe.
2: Az Egyfürd Szexárd, igen. Ezt jó néhány évvel ezelőtt azért hoztuk létre ezt az eseményt, hogy azok a nem professzionális, hanem amatőr alkotók is bemutatkozhassanak itt a születi napokon, akik a Szexárdon, illetve a térségben élnek, és szerintem ez egy nagyon jól sikerült ötlet, és most már évről évre szinte hagyomány. illetve nem szinte, hanem hagyománnyá vált. Tehát ezzel kezdődik a hetünk. Pontosabban a születi felvonul, vagy illetve a születi napoknak nem ez az első eseménye. Ugye mindig mondjuk, hogy mi az összes helyszínünkön szeretnénk valami programot szervezni, és régebben szombaton volt mindig a Művészetek Házában is a kiállítás megnyitó, most ezt egy héttel előbbre tettük már, mert hogy nem vagyunk annyian, hogy egyszerűen már nem győzzük ezt a sok helyszínt, úgyhogy most szombaton már megnyílt Mózer Zoltán kiállítás, a fotoművész kiállítás a Művészetek Házában.
1: Igen, mert hogy a Művészetek Házában, a Babits Mihály Kulturális Központban, a Béla Király téren, tehát valóban több helyszínen zajlanak ilyenkor az események. A szekszárdi borudvar hol is szokott lenni felállítva?
2: A borudvar és az Izek utcája mindig a Béla Király téren.
1: Mindig a téren van, mindig a téren van, és ott lesznek majd a nagy koncertek színei java is. Hogyha át kéne futnunk a programokon a teljesség igénye nélkül, mert nem tudjuk úgyse felsorolni, mi az, amit kiemelnél, ugye alapvetően hétfőtől szerdáig a kisebb programok, bár szerdán lesz egy nagyszerű színházi előadás, tulajdonképpen koncert.
2: Ez a Best of Hungária, igen, igen. Minden évben van egy-egy színházi előadás így belépőként a születi napok előestéjén. Idén egy koncertet választottunk, ugye Fenyő Miklós már nincs köztünk, de úgy gondoltuk, hogy azért ez az a koncert egy vidám és jó nyitánya lehet a rendezvénysorozatnak.
1: Igen, a legendás Hungária dalokkal rendelkező Best of Hungária, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokak kedvence, és hát tulajdonképpen csütörtöktől vasárnapig jönnek a nagy programok, amikor tulajdonképpen látva már a csütörtöki programot is délután 2-kor, de például pénteken már délelőtt 10:30-kor elkezdődnek a programok, és egészen éjszakában nyúlóan tartanak. Mi az, amit kiemelhetünk szerinted? Próbáljunk meg valamit kiemelni a sok-sok rendezvényből.
2: Hát ez elég nehéz lesz, mert igen, nehéz. Fél száz programmal készültünk az idei
1: évben is. Fél száz program, te jó ég!
2: Igen, a Béla Király tér, ez a közösségi könnyű zenei programoknak a helyszíne, ahogy az előbb említettem, ugye itt található az Izek utcája és a borudvar is, a színpadon pedig többek között a Magyarul Szeretjük zenekar, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, a 4-es Street, vasárnap pedig a Huligánsz lép fel. Aztán van a piactéri helyszínünk, itt inkább a fiatalokat szólítjuk meg, itt pénteken Jude Law, szombaton pedig LL Junior koncertje lesz látható és hallható, és természetesen emellett itt vannak még diszkók is, ahol DJ Táborfi, G-Hawk és Averó lesznek majd a rezidens DJ-k, és nekik is lesznek vendégeik. Ha jól emlékszem, illetve pénteken Belánó és Andró a vendég, és szombaton pedig Lottels és a Unique.
1: Igen, nyugodtan lesett közben, én is azt nézem, lesem a programokat, több mint fél száz program, én itt lecövekeltem, de nagyon köszönöm, hogy a sztárfellépőket felsoroltad, mert egyébként mindig óriási tömeget vonzanak ezek a koncertek.
2: Igen, a koncertek is óriási tömeget vonzanak, de az egyéb rendezvények is. Megoszlik a látogatottság, hiszen több helyszínen vagyunk, és többféle korosztályt és igényt szeretnénk kielégíteni. Így a Vármegyeháza dísztermében például a Magyar Borhoz Magyar Nóta című rendezvény lesz például csütörtökön, illetve a Cinege Madár népdaléneklési versenynek a gálája is itt lesz majd látható, az vasárnap, ha jól emlékszem. És ugye van még helyszínünk a Művészetek Háza, illetve amit már említettem, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ, ahol a 10. német nemzetiségi kórusok találkozója kerül megrendezésre szombaton, illetve vasárnap pedig a 20 éves Muslinca kórusnak az előadását láthatják.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Rengeteg színpadi program, miközben egyébként tegyük hozzá, hogy innen Paksról is ugye nagyon sokan szeretünk lejárni a szexári szüreti napokra, vagy eljárni, és én nagyon sokaktól hallom azt, hogy nagyon jók a programok, kiválasztjuk, hogy melyik koncertre megyünk el, főleg ugye az esti nagy koncertek azok vonzák a vidékieket szerintem Szekszárd környékéről is, viszont nagyon sokaktól hallom az elmúlt évben azt is, hogy szeretnek eljárni kimondottan csak azért, hogy a Borudvárban ücsörögjenek, iszogassanak, beszélgessenek. Szóval, hogy hát mégiscsak szüreti napok, a szekszárdi borok híresek, gondolom ez is egy fontos. És az Ízek utcája, ugye a gasztronómia.
2: Igen, a borászok közül most 35 pincészetet köszönhetünk a Borudvarban. Egyébként ők megjelennek még nem csak a Borudvarban, de van egy borrendi avatónk is, ami rögtön a felvonulás után történik. Ezt az Aliszka borrend rendezik, mindig van néhány embert, akit kiválasztanak, és ott különféle próbákon kell átesniük, és ők is a borrend tagjaivá, tiszteletbeli tagjaivá válhatnak. Ezen felül ugye ők is részt vesznek a felvonulásban is.
1: Egyébként mi a legnagyobb kihívás a szekszárdi szüreti napok szervezésében? Óriási program, és tudom egyébként, hogy egész évben nagy munkában vagytok, rengeteg a rendezvényetek Szekszárdon, nem csak a Babits Mihály Kulturális Központban, hanem amit a városban vagy a Művészetek Házában ti szerveztek.
2: Hát nem titok, szerintem ez nagyon sok helyen így működik még rajtunk kívül, hogy a költségvetéshez igazítani a programokat, ez a legnagyobb kihívás szerintem. Úgy igazítani ezeket a programokat, hogy abból a közönség ne érzékeljen semmit, tehát azt érezze, hogy itt minden rendben van, minden nagyon szép és minden nagyon jó. Ez az egyik kihívás, mi ennek azért igyekszünk mindig megfelelni, tapasztalatok alapján, az előző évek tapasztalata alapján próbáljuk úgy alakítani, hogy lássuk, hogy mennyi a bevételünk, lássuk azt, hogy mekkora összeget kapunk támogatásként a várostól, illetve nagyon fontos megemlíteni itt, hogy a helyi lokálpatrióta vállalkozások nagyon-nagyon sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy a színvonalat azért tartani tudjuk, és olyan rendezvényeket tudjunk, illetve olyan eseményeket tudjunk itt a rendezvény keretében bemutatni, ami mindenkinek az igényet kielégíti. Uh-huh.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez sikerül majd, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy a rekordkísérlet kapcsán akkor mennyien vonulnak majd fel a szekszárdi szüreti napokon, és mit mutat majd a rekord, hány főt regisztrálhat a magyar rekordereknek a jegyzőkönyvvezetője. Van-e még bármi fontos, amit fontos, hogy elmondjunk, mert esetleg nem emeltük ki, de a szekszári szüreti napokkal kapcsolatban, vagy nagyjából összefoglaltuk a legfontosabbakat?
2: Nagyjából összefoglaltuk, én két momentumra térnék még ki mindenképpen, amire mi azért nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyenkor nem csak a Babits Mihály Kulturális Központ az, aki a rendezvényekkel hozzájárul a szekszári szüreti napokhoz, hanem vannak kísérő rendezvényeink. Megemlítenék ezek közül is párat, hiszen ezek is jól mutatják, hogy a város ilyenkor együtt ünnepel. Az egyik a szekszárdi újvárosi római katolikus társaskör, aki már 29. alkalommal rendezi meg a hagyományos szüreti programját, és ők is részt vesznek, csatlakoznak a felvonuláshoz, illetve egy vasárnapi háladó szentmisével is kapcsolódnak az ünnephez. Aztán a Zöldtárs Alapítványnak a szekszárdi Lösszurdik sétáját említeném meg, ez egy 14 kilométeres séta. A Magyarországi Német Színház is több programmal készül, nekik is vannak itt német nyelvű és magyar feliratos vígjátékot adnak elő, könyvbemutató és felolvasó est szerepel a programjukban, valamint interaktív kétnyelvű gyermekelőadás is hallható és látható lesz, illetve az Éj és Gyula könyvtár is csatlakozik a Garai téren filléres könyvvásárral, kézműves foglalkozásokkal és ingyenes beiratkozási lehetőséggel, valamint bátorságpróbával várják a látogatókat, és ami még számomra fontos, ugye ez mindig a kezdőnap a csütörtökön 2 órakor a Vakok és Gyengéllátók Tolnán Vármegyei Egyesülete szervezi a Szeretett Lángja című programot. Ez egy figyelem és figyelemfelkeltő, az elfogadást és az empátiát a középpontba helyező programelem, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen itt már az első pillanatban emlékeztet minket arra, hogy egy közösségi program akkor igazán közösségi, hogyha itt mindenki helyet kap, és azt gondolom, hogy ez így, ez jól tükrözi, ami tervünket, víziónkat és egyáltalán a programhoz való hozzáállásunkat.
1: De jó, hogy ezeket is felsoroltad. Köszönöm szépen, így majdnem minden, ha nem is a fél száz programot, még valami eszedbe jutott.
2: Igen, még ugye nagyon fontos programelem, amiről nem beszéltünk itt a Népi Napon, a felvonulás után a Tolna Vármegy, a most jön a java, a Tolna Vármegyei néptánc együtteseknek a programja, és a születtáncos párja választás, most majdnem elfejtettem a címét, és ugye akiket itt kiválasztanak, az következő évben ők lesznek a születi napok arcai.
1: Wow!
2: Igen, és akkor ugye beszéltünk még itt előtte, mielőtt elkezdődött a műsor, hogy van egy Őrzemkincsem hagyományom című programelemünk is, ami pedig a felvonulás előtt van. Itt mindig helyi, illetve a régióból mutatkoztak be települések, az idei évben azonban egy Erdélyből érkező lugosi és temesvári néptánc csoportot köszönhetünk itt, és ezért így a kézműves vásárban is megjelennek az erdélyi szőttesek is például, és kerámiák.
1: De jó. Egyébként tényleg a szexuális születi napok kapcsán megszoktunk egy színvonalat, megszoktuk, hogy sok minden van, de vannak újdonságok is.
2: Vannak újdonságok, igen. Az idei évben nagyon-nagyon látványos újdonságokkal nem készültünk. Ugye, ami újdonság, ez a felvonulással kapcsolatos
1: rekordkísérlet.
2: Igen, köszönöm.
1: Illetve hát az erdélyi bemutatkozás is.
2: Igen, és a Vidán Parkban is lesz új attrakció, illetve az idei évben ez még nem volt, de idén a 14 és 17 óra közötti időintervallumban a szexárdi vendégek 25%-os kedvezményt kaphatnak a játékokon. Illetve még megemlíteném, ami nem újdonság, mert tavaly évben már ők szerepeltek, a Gemenc Motoros Egyesület is részt vesz a rendezvényünkön. Szombaton délelőtt ők a főutcán egy motorszépségversennyel várják a látogatókat, utána ők elmennek egy motortúrára a résztvevőkkel, és azt követően pedig ők is részt vesznek a felvonulásban.
1: De jó, nagyon jó. Igen, láttuk ezt is a programban, és akkor a sok-sok felsorolás mellett akkor még egyszer megpróbálom én felsorolni a nagy sztár fellépőket, ugye a szerdai napon Best of Hungária, a pénteki napon Kökény Attila, Dérheni, Jude Law koncert is lesz, a szombati napon 4-es Street koncert és LL Junior koncert, vasárnap pedig Hooligans koncert, többek között, csak hogy a legnagyobb neveket és hívószavakat is mondjam. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát kitartást kívánunk, nagy munka lesz nektek ez a hét.
2: Én köszönöm a lehetőséget, igen, nagy munka, és most egy picit félve is beszélek róla, mert hogy az időjárás egyelőre nem olyan, amit mi megrendeltünk, reméljük, hogy csütörtöktől már olyan lesz. Most a kollégák, akik építik a borpavilonokat, nekik egy picit nehezebb, de innét is kitartást, és nagyon jó munkát kívánok nekik.
1: Igen, hát ez egy nagyon ilyen tudathasadásos állapot, mert ugye egész nyáron vártuk az esőt, most végre megjön, de hát itt van a rengeteg születi rendezvény, és ugye mindenki azt szeretné, hogy az ő születi felvonulását nem mossa el az eső, egyelőre csak ilyen cseper. Úgyhogy szerintem nem lesz gond.
2: A csepergélős az annyira nem gond, azzal van csak gond, hogy a népviseletek azért azt még a csepergéssel nagyon bírják.
1: Szurkolunk, hogy a felvonulás jól sikerül, akkor éppen ne essen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem csap le az ukrán energetikai rendszerre, a kritikus infrastruktúrára és az élelmiszerszállításra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Donald Trump bejelentésére reagált, amely szerint a felek megállapodtak az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Zelenszkij hangsúlyozta, Kijev ehhez a nemzetközi partnerek garanciáit várja, mivel kétségesnek tartja, hogy Oroszország magától betartaná az egyességet. Kiemelte, a kritikus infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés az első lépés lehet a béke felé, írja az MTI. Szeptember közepétől egészen október elejéig jelentős menetrendi változásokra, módosult menetidőkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítaniuk a Tolna megyei vasútvonalakat és a Budapest-Pécs fővonalat használó utasoknak. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok és vágányzárak miatt éjszakánként és nappal is több szakaszon, többek között Dombovár, Simontornya, Gyönk, Szakály-Hőgyész, Pincehely és Kurt térségében pótlóbuszok veszik át a vonatok helyét. A pályakarbantartások a megbízhatóbb közlekedést és a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálják, hangsúlyozta a MÁV. Szeptember 19 és október 2 között a Budapest-Pécs fővonalon, főként Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A buszok Pécsről a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak. Módosul a fenyves-sebes vonatok, valamint több kora hajnali és késő esti személyvonat, köztük a G40-es, S40-es és S431-es járatok menetrendje is. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a megszokott menetrendek helyett indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális változásokról. Összesen 4 tűzesethez és 11 műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Tolnavár megyében, közölte a katasztrófavédelem. A műszaki mentések során 6 alkalommal baleseteknél volt szükség a szakemberek beavatkozására. Péntek reggel Bonyhádon egy árokba hajtott személyautót szabadítottak ki a Fásbokros területről a hivatásos tűzoltók, míg délelőtt Nagyvejként teljes terjedelmében égett egy autóbusz. A busz mintegy 30 utasa időben elhagyta a járművet, így személyisérülés nem történt. A lángok a környező vezetékekben és egy közeli lakóház homlokzatában is kárt tettek. A tüzet a Bonyhádi és a Szekszárdi egységek oltották el. Vasárnap délután Mosdóson 3000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, amit a dombovári tűzoltók fékeztek meg. Dombováron pedig 2 személyautó ütközött össze. Az egységek áramtalanították a járműveket, a balesetben egy ember könnyebben megsérült, őt a mentőkórházba szállították.
0: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
1: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma megközelítette az 1150-es létszámot. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is, a 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
2: Már futottam még egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem az ilyen tömeggel érkeztünk.
3: És most izgulsz?
2: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, és remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam nekik.
1: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálomászást viszont brutálisnak tartja.
4: 7 kilométeren már harmadjára indulok, még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra. Ez a második alkalom, hogy így futok. Hozzám a Brutál Atom Light, az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
3: Melyik a legnehezebb rész szerintem?
4: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
3: És a vizes árok?
4: Az a legjobb része.
1: A 6 éves Csoknyai Balázs 600 méteren aranyéremmel zárta a versenyt, az eredmény hirdetés után nyilatkozott rádiónknak.
5: 600 méteren, máskor is indultam. A legjobb barátaim.
3: Mi volt benne a legnehezebb?
5: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt választó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy héttel kitolták az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló döntés határidejét, miután az EU tagállamok nagykövetein nem tudtak megállapodni, írta uniós forrásokra hivatkozva a Politico. A mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztásáról szóló intézkedések meghosszabbításához egyhangú döntésre lett volna szükség. A lap értesülései szerint Szlovákia két orosz oligarha, Aliszer Uszmanov és Mihail Fridman törlését kérte a szankciós listáról. Uszmanov levételét pedig Franciaország is támogatja, saját nemzetbiztonsági megfontolásokra és nemzetközi partnerek megkeresésére hivatkozva. Több tagállam azonban az ukrajnai polgári célpontok elleni támadások fokozódása miatt visszautasította a kérést. A döntést az is nehezíti, hogy Szlovákia nem támogatja a szankciók egyéves meghosszabbítását és ragaszkodik a korábbi fél éves időtartamhoz. A nagykövetek a határidőt szeptember 22-e éjfélig tolták ki, hogy több időt biztosítsanak a javaslatok átfogó vizsgálatára, írja az MTI. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint hétfőn reggel 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitudójú földrengés keletkezett az említett helyen. Közölték, a földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez sem. Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 70. éves ülése alkalmából egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója és Rafael Grossi, a NAU főigazgatója, adta hírül közleményében az orosz állami atomenergetikai vállalat. A találkozót követően a Rosszatom vezetője a Paks 2 projekt kapcsán elmondta, a 2025 végén jóváhagyott ütemterv szerint jól haladnak az idei építési munkálatok. A paksi 5-ös blokk februári első betonöntése óta csak nem teljesen elkészült az alaplemez betonozása, a 6-os blokkon pedig megkezdődnek az ezt előkészítő munkák. Alekszej Lihacsov kiemelte, a munkálatokban jelentős arányban vesznek részt helyi és európai vállalatok, emellett a Rosszatom üzemeiben a reaktorok, Franciaországban pedig a turbinák gyártása zajlik. A vezérigazgató úgy fogalmazott, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet, és a Rosszatom nyitott a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is, várva a munka struktúrálására vonatkozó javaslatokat. Lihacsov hangsúlyozta, az eddigi alapok és tapasztalatok alapján véleményük szerint senki nem képes náluk biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon. A Duna alacsony vízállása kapcsán a Rosszatom vezetője emlékeztetett, a tervezés során figyelembe vették a telephely sajátosságait, így az alkalmazott megoldások lehetővé teszik, hogy a Paks 2 atomerőmű a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonságosan működhessen. Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, tejítelnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészetiák tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian csellón működött közre a kiállítás megnyitón. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész a művészeti szakközépiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanult, munkáira a modern technikai és tudományos világ hatásai, valamint az anyagok formálásának különleges tektonikus világa jellemző. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír róla, Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem ecsettel és vésővel dolgozik. A szobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Hatással van rá az orosz konstruktivizmus, annak is magas szellemisége és anyagaiban eléggé szegényes megjelenítése. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész így nyilatkozott rádiónknak.
3: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térgrafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
2: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a PaksFM slágereivel. PaksFM. Összeköt.

0: Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

0: Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől.

punem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én.